műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órán. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap

buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Új vezető irányítja a Nemzeti Védelmi Szolgálatot és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodát. Bronzérmes a párbajtőröző Muhari Eszter, újraindítják a visegrádi együttműködést. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Új vezetőket nevezett ki Pósfai Gábor belügyminiszter a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda élére, közölte a belügyminisztérium. Pósfai Gábor június 18-ai hatállyal visszavonta Tomin Szilvia rendőrvezér őrnagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának a vezetői kinevezését, egyben a szolgálat élére június 19-ai hatállyal kinevezte Rodler Norbert rendőr ezredest. A tárcavezető szintén június 18 hatállyal vonta vissza Jenei Áron rendőr dandártábornok a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatójának a vezetői kinevezését, ezzel együtt június 19-i hatállyal Sön Péter Ernő rendőr ezredest nevezte ki. A tegnapi kormányszóvívői tájékoztatón elhangzott, hogy jelen formájában megszűnik és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ. Újraindítjuk a visegrádi együttműködést, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. A mai napon és holnap zajlik a Placz elnevezésű rendezvény Tatabányán, a Megyeháza téren és az Árpád téren. A rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani Tatabánya belvárosában. Ma délután 1 órától várhatóan június 21-én vasárnap reggel 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben a Komáromi utca, Álmos Vezér utca, vagyis a József Attila könyvtár és a Béla Király körtér Hotel Árpád közötti szakaszán, valamint a főtér és a Köztársaság útja közötti területen. A mélygaráshoz vezető út szabadon használható, a rendezvény ideje alatt a mélygarás zavartalanul üzemel. A szervezők kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét és megértését. És végül sport, az olimpiai harmadik Muhari Eszter a Tatabánya vívója bronzérmet nyert csütörtökön a franciaországi vívó Európa bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. 9 év után született magyar EB érem női párbajtőr egyéniben, 2017-ben Szász Emese volt harmadik, Muhari pedig a magyar küldöttség második dobogós helyezését érte el Antoniban, ahol szerdán a kardozó Szatmári András lett harmadik. A másik három párbajtőröző közül Nagy Blanka 12. Borsodi Emma a 13., míg Büki Lilia a 22. helyen végzett. A kontinens viadalon ma a férfi párbajtőrözők és a női kardozók csapatversenyét rendezik.
0: Időjárás.
1: Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, reggel 18, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Escucha, hermano,

0: Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Viszont az milyen menő volt? Láttad, hogy Sopronban az egyik középiskolának az évzáróján Betonhofi lépett fel élő zenekarral?
2: De jó arc! Ismert valakit? Vagy...
1: Nem tudom, hogy került oda. Tehát ennyire azért nem olvastam utána. Valami villamosság, hiszen Vasvilla ez a, az úgymond beceneve a, az iskolának. De hallod, mekkora már?
2: Nagyon jó, oda is helikopterrel ment?
1: Nem tudom, de az úgy még drágább lehetett.
2: Észrejöntesen bírom azt a srácot.
1: Igen, én is. De hogy egyébként mekkora menőség már? Tehát, hogy aki ezt az iskolában kitalálta, annak valami külön díjat szavazzatok már meg, mert egy, tehát, hogy a gyerekek imádták gyerekeket, középiskolások. Kettő, tele van vele az internet, tehát, hogy a TikTokra nem tudok úgy felmenni, hogy ne jöjjön velem szembe. Tehát ez akkora marketing az iskolának, hogy az elmondhatatlan.
2: Hát meg egyébként szerintem az Ádámnak is, tehát, hogy az egy tök jó promó, nem? Hogy igazából mindenki róla ír, meg mindenki róla újságol.
1: Igen. Ráadásul nagyon jó a neve. Egy gyerek fölvett egy fehér inget, mert hát évzáron zenél.
2: Úgyhogy... És most, amikor már ezen nincsen riposzt, meg bors, meg nem, vagy ez már csak online van, most már muszáj valahogyan bekerülni a komolyabb médiumoknak a címlapjára is, úgyhogy így, na, és közele jön tegnap a hajnal, így jön, nagyon örül, megörül nekem, és izé, apa, mit hoztál? Mit hoztál nekem? És mondtam, hogy hát most csak magamat, de izé, kellett volna, hát az jobb lett volna.
1: Igazi nő. Tehát azért ezt, hadd mondjam el, igazi nő, le se tagadhatja.
2: Na így, úgyhogy, de még megvan ez az öröm, én ezt úgy imádom.
1: És akkor Beton... 10 év múlva már az öröm elmúlik, tudod, már csak ez marad, apa, mit hoztál?
2: Mit hoztál? De akkor ez egy koncert volt, vagy csak egy ilyen évnyitó, alkalmas, egydalos dolog?
1: Ne, nyomott vagy 20 percet.
2: Nyomott valamit Ákostól, azt szokták ilyenkor, ilyenek voltunk, meg ilyenek, ja, az a ballagás, várjál.
1: Az így elképzelem, hogy Betonhofi Ákos térek el.
2: És a trágár részeket kifütyül ilyenkor?
1: Hát ne, szerintem olyan dalokat ilyenkor nem játszik. Bagirát elnyomta, azt tudom. Aha. Szóval, hogy én szerintem ilyenkor ilyen csúnya beszédes dalokat nem játszik. Uh-huh. Mert azért azt úgy mégse illik. Tehát mondjuk relatíve kevés olyan rapper van, aki, tehát mondjuk egy Pogány Indulót elhívsz, hát nem tudom, mit tud eljátszani. Azért el tudnám képzelni mondjuk Gangsta Zoli és a Kártelt egy általános iskola évnyitójára esetleg ezúttal üzennék az igazgatóknak.
2: Én az Animal Kennedyből azt így bölcsiben.
1: Hát egyébként az Animal Kennedy összes srácokat tényleg el tudnám képzelni.
2: Fekete Pákot a lenyugónap idősek otthonában. Vannak még hakni lehetőségek, amiket eddig nem lovagoltunk meg.
1: Fekete Pákó is, ha meglovagolt, kifejezést használtad egy mondatban?
2: Nem.
1: Meg az nem. Idős hölgyeket?
2: Bizonyítsd be, ne rágalmazd.
1: Nem, de tényleg, tehát most egy gangszozoli és a Kártela, hogy így fellép mondjuk egy felső tagozatnak.
2: Szerintem úgy cukik lennének, én el tudom képzelni, egyébként őt is levinném inkább Oviba, és akkor ilyen Teletubi jelmezben lennének.
1: Azt most elképzeled a Zolit, a Lacát, meg a Sziszkát beöltöztetve Teletubinak?
2: Sziszi lenne, Zozó, meg
1: Lala.
2: A Lala meg is van, ahhoz van jelmez. Szerintem simán, vagy. Nekem tetszene. Jó, aztán anyukám bizonyította tudását ismét, írt nekünk üzenetet, hogy a Betonhofis koncert nem csak hogy promó a Sopron Festre, hanem hogy abba a suliba járt a gitáros. Ja. Ádám gitárosa abba a suliba járt, tehát gyakorlatilag volt szerintem egy ilyen ötlet, hogy ő szerette volna ezt, és akkor összevonták a promóval, de tök mindegy, hát örülnek a gyerekek, hogy ott volt a Betonhofi.
1: Igen, szerintem is. Tehát maga az élmény, ha azt veszed, az Isten király. Tehát, hogy én ezt ezúton javasolnám egyébként az igazgatóknak. Nem tudom, akkor figyelj, a Fura Csabi hova járt, melyik suliba, tudja valaki a hallgatók közül?
2: Én nem tudom, én azt mondom, hogy ilyen
1: a
2: alapon...
1: meg lehetne hívni.
2: Én azt mondom, hogy ilyen alapon a Majka nem léphet fel sehol.
1: Degenye vagy. Na!
2: Azt mondd meg nekem, ki az a hülye? Bocsánat, nem leszek ilyen paraszt.
1: De nyugodtan legyél.
2: Ki az a félkegyelmű, aki az Opelnél, megint kölcsönautóval vagyok a Kéknyillal, és ki az a hülye, aki az Opelnél a pohártartót, baloldalt ferdére tervezi meg. De komolyan, belerakod a kávés poharadat, és alapból ugye necces, hogy kilötyög, amikor mész ki a benzinkútról, de alapból ferdé rakod bele, tehát esélyed nincs.
1: De várjál, hogy baloldalt, milyen baloldalt?
2: Sofőr bal, tehát az ajtóban lévő.
1: Aha.
2: Az úgy van megcsinálva, hogy az így dől előre.
1: Nem lehet, hogy ferdén van fölrakva az ajtók?
2: Ja, de persze, évek óta, hogy vagy lejt a kocsi, nem?
1: Vagy lejt a kocsi, az a másik.
2: Előre véletlenül rollerkerekeket szereltünk, mert így olcsóbb volt. Mint a hát flúgos futamban.
1: Egyen kisebb, hátul 16-os van, elő 14-es, akkor kettővel kisebb.
2: Értem én, hogy dizájnelemek, meg nem tudom én mi, tök jó, csak mennyire életszerűtlen, hogy ott fogod és rácsavarod a kupakot mindig, amikor itt áll, meg nem tudom. Nincs olyan, hogy oda ne folyjon be valami.
1: Na jó, de...
2: Bocs, hát... anya.
1: lesz egy kocsi takarítás, úgy érzem. Tényleg ferde? Mennyire ferde? Hány fokban dől?
2: Hát úgy ferde igazából, hogy az oldal falaiban van a dőlés, tehát hogyha az alja az egyenes, de nem tud bele egyenesen belerakni a poharat, mert a falai dőlnek. Érted? Tehát az alja egyenes, de dől az oldalfala, mint egy ilyen trapéz, aha, vagy mint egy rombusz.
1: Tehát igazából befele dől?
2: Elfele, irányba, menetirányba dől.
1: Tehát menetirány, tehát nem befele felé dől, hanem menetirány.
2: Menetirányba
1: dől. Na, annak tényleg
2: dől.
1: Nem látom értelmét, mert érted, még hogyha befele dőlne, akkor azt mondom, hogyha baromi hajlék, hogy lehajolsz, és akkor iszol a menet közben, ne csináld.
2: Viszont ami kifolyik belőle, az tök ügyesen visszavezeti az ajtónak az áramvonala. Tehát, hogy...
1: Vagy esetleg a nyomsülésről valaki áthajol és megszívja.
2: De tényleg onnan nem hajol át senki. Na, szóval...
1: Vagy ez, ha igen, akkor nem ezért.
2: Ez gyönyörű. Na, most ezt élem. Azért
1: azt mondja, ez gyönyörű.
2: Vannak azért problémák, amikkel meg kell küzdenünk, jó? Hát, na, szorít a gyémántcipő. Van mondandód? Mert akkor kezdem.
1: Nekem mindig van mondandóm, de kezdjen.
2: Oké. Okay. Jó reggelt, Ádi, megnyugtatlak, ez nem csak az Opelban van így, az én Fordomban is így van, és nem csak a vezető oldalon, hanem a másikon is a tartónál. Üdv, Vanessa. Arról beszélünk ugye, hogy miért rakják a kocsi ajtóban a pohártartott ferdére. Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy akkor ez több gyárnak a tévesztése.
1: Vagy ez valami tudatos elgondolás, csak mi nem értjük. Tehát lehet, hogy van mögötte valami
2: de
1: tudatos
2: mi?
1: Elmélet.
2: Az kifelé dől, hogy menetirányba folyjon ki, vagy mi?
1: Mondom, nem tudom, tehát hogy jó, én nem tartok okay. ezen a szintjén az autótervezésnek.
2: Minden évben egy nagy témám a tábor, mert én imádtam táborozni. Most hozzuk majd a legolcsóbb, legdrágább, legkülönlegesebb, legizgibb, legcelebebb táborokat. De mielőtt rátérünk a fekete pákó luxus táborra, élménytáborra.
1: Van fekete pákó élménytábor?
2: Nincsen, pedig a Richter Safari Park lehet, hogy jelentkezni.
3: Ezt mondjuk lehet, hogy meg kéne lovagolnia, nem?
1: Ugye lovagolnád?
3: Dehogy is, Jézusom.
1: És az élménytábort?
2: Másodjára jön már a fekete pákos lesz.
3: Nem ilyen élménytáborban mennék, ami fekete pákó vezet.
1: 3-tól 6-ig az a program, hogy Adi Dadidit.
2: Fekete pákot max. Izén pónilóban tudom elképzelni, hiszen fél a lótól, mint a... Na mindegy.
1: Hát ez a pákó mitől nem fél? Ja, ez nőktől, bocs. Igen.
2: Na, de lényeg, hogy minden tábort kidumálunk majd, de kezdjük az elején, mert én itt már belelendültem, én imádtam a táborokat, de ti szerettétek-e, és egy tábori élményt hozzatok, légy szíves, kedvenc tábor.
1: Te én annyira nem voltam táboros.
2: Nem á!
1: Viszont, várjál, azért voltam táborokban.
3: Hogyan lombozzuk le gyorsan Ádit? Hát
2: igen. Mindig is tudtam, hogy a Rolandnak szegényes az élete, és zárja magát az élményektől.
1: Így van, mindig is erről voltam híres. Nem, én kisgyerekként annyira nem táboroztam, aztán középiskolásként én ilyen diák önkormányzati aktivista voltam, tehát ilyen dökvezető, meg én voltam diákpolgármester, hasonló dolgok, és akkor rendszeresen tartottunk dökös táborokat. Aha. Na, azok jók voltak középsulisként.
2: És a dökös lányok voltak?
1: Hát dökös lányok voltak, de simán használhatott K helyett G-vel is, igen.
2: Igen, erre gondoltam. Andi, te táboros vagy? Benned
3: én
2: bízom.
3: Voltam táborban, igen.
2: Milyenben?
3: Hát a Balatonakari. Az volt ugye általános iskolában, akkor az nagyon népszerű volt, és akkor én ott voltam táborban.
2: És ott voltak dolgok, már hogy ilyen szervezett dolgok, vagy?
1: voltak dolgok,
3: egyébként ott
1: csattant el.
3: Ott csattant el életem első csókja egyébként, úgyhogy
2: az. És benne voltál?
3: Nem, kívülről néztem.
1: Hányadikus voltál akkor?
3: Nem tudom, nem emlékszem.
2: Akkor ballag a Toviból.
3: Nem tudom.
2: Várjál, és tábori románc volt, hogy ismertétek egymást korábbról?
3: Hát úgy volt, hogy mi az? Hogy mondják ezt, amikor a másik osztályba jártam?
1: Évfolyamtársam
3: volt. Nem nagyon kommunikáltunk úgy előtte, hanem ott a táborban.
2: Jó, és megvan, hogy
1: könnyen megfűzhető voltál.
2: Éjszaka naplemente Balatonpart, vagy menzes néni hátul rántott húsos szendvicssel.
3: Nem, hát így elmentünk sétálni egy ilyen focipályás részen, és akkor...
1: Nekem volt éjjel Balatonpart.
3: És ez nem olyan. Ez enyém, ez kis ártatlan.
1: Ez enyém is.
2: De amúgy mindegyik jó élmény, tehát mindenkinek?
1: Hát nekem az volt.
3: Igen.
2: Használtatok úszogumit, Roland?
1: Mondom, Balaton Park.
2: Ja, bocs, igen. Én nagyon szerettem, nekem a kedvencem az indián tábor volt, meg volt szervezve egy indián tábor, de Debrecenben laktunk egy kollégium 10. emeletén, és 1,5 kilométert kellett sétálni, hogy egyáltalán egy fát lássunk. És azon röhögtünk, szegény szervezők nem voltak annyira tisztában a környezettel, hogy volt ilyen éjszakai indián túra séta, amikor is elmentünk éjszaka, és ilyen indián felfedezéseket kellett tenni. Én ugye nagy Winnetou rajongó voltam, tehát én figyeltem.
1: De Debrecen piasztér?
3: Amúgy miért miért nem lepődök meg ezeken a sztorikon?
1: Panel indián, érted? A panel indián.
2: Hát amikor busszal mész indián túrára este, de mindegy, már hogy helyi járatta. És leszálltunk róla, és akkor volt olyan, hogy akkor most tudjuk azt, hogy most a gonoszok megtámadnak majd minket, vagy a gonosz indián, az János volt beöltözve, de mindegy, a gonosz indián megtámad minket majd valahol egy bokorból, bármelyik bokor vagy fa mögül kiugorhat, és egy fa volt a betonrengetegben, tudtuk honnan jön János.
1: És akkor te voltál az utolsó mohikán?
3: Úristen, gyerekek!
2: Imádtam, annyira jó volt. Hogy a sok alkotótáborokban, én jártam ilyen kézműves alkotótáborokban, mai napig nem tudom, hogy miért, de megtanultam például körmön fonni. Ezt tudjátok mi? Öt ujjal így kell pakolgatni a zsineget, hogy legyen belőle karkötő?
3: Igen, tudom.
1: Én nem, de most nagyon furcsán nézek rá.
2: Sokat ezt köcsögöztünk.
1: Megmagyaráz, igen, a köcsögözős táborok.
2: Ott kinti zuhanyzó volt, lehetett leskelődni. Ilyen,
1: féltem, hogy viszem tovább a köcsögözés után lesz. De kinti zuhanyzó volt.
2: Emlékszem, akkor kaptam először fényképezőgépet, hogy csinálják ilyen neonzöld színű fényképezőgép volt 24 kockás Kodak filmmel, és én minden 24-et előttem a Ludakra, mert úgy meglepett városi gyerekként, hogy itt ilyen sétáló madár, sétáló, óriás galamb.
3: Úristen. Szállni. Mondjuk így a kukkolás után bevezetni, hogy kaptam, akkor kapta az első fényképezőgépét.
1: Ja igen, a Ludakra, persze.
2: A nyitott zuhanyzóval.
1: Csak a libákat. De hány éves voltál ekkor?
2: Körmönfon gyerek voltam. Nem tudom, kicsi voltam, de nem nagyon vannak ilyen. Bizonyos dolgok megmaradnak az emlékezetemben, bizonyosak nem. Na jó, oké.
1: Hallod, ezt bedobom ma a Dávidnak, hogy kisfiam, keresek neked városi indián tábort, ahol fonhattok meg. Láthatsz libákat?
2: De ez két, de ezek különböző, létszés, nem most összeíted. Ne komoly talankodd el nekem a városi indián táborom.
3: Ezek különböző tábori élményeket, ne viccelj. Van a libás
2: emeleten.
3: Tábor, meg van az indián tábor. Miért?
1: Figyelj, itt Tatabányán, itt van mögöttünk a kollégium. Szervezünk ide városi indián tábor. Itt van az udvar. Ez lesz az indián tábor, itt mögöttünk.
3: Hát
1: ez
3: itt legalább van egy csomó fa.
1: Hát ez van, felállítunk egy sátort.
2: Megvan neked, mikor Vinetú és Manitú fölmásznak a tizedikre a koliban, mert rossz a lift, és mennek a közös zuhanyzóba zuhanyozni? Az megvan Old Shatterhand, amikor átgyújtja a szappant.
1: Ez egy nagyon alternatív film lenne. Én az ilyeneket nem
3: ez a 18
1: soha.
3: Pluszos indián tábor.
2: Ez egy indián tánc. Táborok. Roland, neked van egyedül olyan korú gyereked, aki tábor kompatibilis, szóval mesélj, milyen tábor lesz idén, és ezek ott alvósak-e, vagy napközisek, és akkor már azt is meséld el, hogy miről mondtok le a nyáron, húsról, klímabeindításról, stb. Autós közlekedés, hogy ezt ki tudjátok fizetni.
1: Hát erről így együtt. Uh-huh. Nem, idén egyébként nagyon szolíd lesz, idén lesz a legkevesebb, mert csak Dávid megy, és csak focitáborba. Foci. Uh-huh. Az nála az egy ilyen állandó, már x éve, tehát hogy a focitábor az mindig van, és akkor mellette Nia is volt az elmúlt évben például ilyen napközis táborban is, meg voltak együtt ott alvós táborban is, de az most idén kimarad, úgy néz ki, így könnyen barátkoznak. Ez szerintem ez egyébként erre jó, hogy a gyerek megtanuljon tényleg könnyen új barátságokat kötni, úgy, ahogy annó Andi ott a focipályán mellett sétálva a Balatonnál.
3: Egyébként az is olyan tábor volt, hogy több helyről jöttek emberek.
2: Igen, egyedül gáz menni, de ha már legalább egy haverod vagy barátnőd ott van veled, az tök jó. Utána lett ennek a románcnak bármi folytatása? Mert ilyenkor mindig megígérjük,
3: hogy
2: újra levelezünk.
3: Még a táborban véget ért egyébként, tehát nagyon sokáig nem tart.
2: De mi másnap szakítottatok? Vagy?
3: Nem másnap.
2: Harvad.
3: Nem tudom, már a vége felé volt, vége felé. Mert ott volt egy másik lány, és akkor az ő szobájukból jött ki, én meg ugye megsértődtem, és akkor így végül is.
2: És bánod?
3: Hogy megsértődtem, nem?
2: Ott siklott ki a dolog? Tehát, hogy ott az kár volt, hogy ezt nem gondoltad komolyabban? Mi lett a srácból?
3: Egy fogalmam sincs.
1: Keres rá.
3: Évek óta nem láttam, és szerintem fel se ismerném.
2: Tudod a nevét?
3: Tudom. Na, hát de amúgy csak a keresztnevét, mert a vezeték nevére már nem emlékszem.
2: Délutára a program, Andi. Megnézed az összes karcsit. Biztos, hogy Károly volt, látom.
3: Nem Károly volt. Nem mondom meg, hogy...
1: Emmanuel.
2: Hát de mert, hogy igen, hogyha ilyen neve van, akkor van esélyed. Kikerestem rengeteg tábort. Itt vannak a legolcsóbbak, legdrágábbak, legkülönlegesebbek, legexotikusabbak, legsztárosabbak. Néhányat dobjunk be. Két észrevételem van nekem úgy általában a táborokkal kapcsolatban. Az egyik, hogy most már tényleg rohadt drága. Tehát, uh-huh. hogy a szülőknek egy tábort is megterhelő kifizetni, hát ha még két gyerek van, és hát ha még nem egy hétre akarják táborba küldeni a gyereket, pedig egyébként nagyon sok szülőnek a nyári szünetben is dolgoznia kell, tehát ez megterhelő lehet. A másik észrevételem, hogy tök jók vannak, de nagyon hamar betelnek.
3: Ja, igen, hát időben kell egyébként most már a táborokra is jelentkezni, mert ez van. Amúgy nálunk, az, amikor még ugye én voltam fiatal, meg kicsi, akkor szerintem az volt, tehát hogy én nagyon sajnálom, hogy aztán az akalis táborok úgy megszűntek, mert az egy tök jó dolog volt, és így az iskola szervezte, és ugye így olcsóbb is volt. Tehát, hogy több ilyen tábor kellene.
1: Mondok akkor drága táborokat, jó? Ami van itt például angol tábor, Balaton-Györök a helyszín, 240 ezer forint.
3: Micsoda?
1: Bizony.
2: Mit kapsz ezért?
1: Balatoni bentlakás, bentlakhatsz a Balatonba.
3: Hát ennyiből már elmegyek külföldre.
1: Teljes ellátás, napi angol órák, vízi és sportprogramok, nemzetközi közösség, táborpóló, fotók, egészségügyi felügyelet.
2: És mi a vízi program? Kaviár evés a medencében? Vagy tehát ilyenek?
1: Nem. Hát bemehetsz a Balatonba, aztán játszhatsz.
2: De várjál,
3: közel... A 240-ből már nem jön ki az izé.
2: Azt hiszed, hogy a legdurvábbat mondtad, de én tudok 345 ezer forintért is magyarországi luxustábor. Ez most a legdrágább magyarországi luxustábor. Kapaszkodjatok. 4-től 14 éveseknek javasolják. 5 csillagos kastély. Kastély, minden gyermek kastélyba vágyik.
3: Igen.
2: Saját fürdős, légkondicionált szobák. Fedett medence, jacuzzi. Amerikai angol nyelvi program. Kvadozás, lézerharc. És DJ programok.
1: Hát ők a DJ-k, vagy esetleg hívnak nekik sztár DJ-ket. Ennyiből kijön?
2: Nem tudom, de nem tudtam elengedni a dolgot, és megyek tovább.
3: Várjál,
2: angliai focitábor 800 000-től 1,3 millióig, de mehetsz a Manchester Cityhez, vagy a Chelseahez, ha akarsz, vagy a Liverpoolhoz, vagy az Arsenalhoz.
3: Jó, hát az...
2: Megyek tovább. Itt van a világ legdrágább tábora, érdekel?
1: Na.
2: 10 nap, amerikai luxustábor, kb. 55 millió forint.
3: Jó.
2: Közel 10 nap.
3: Beszélek. Jó.
2: Az összes vagyonomat összedem. Na, hajnal elvett 10 napra. Magángépes utazás. Tehát, hogy nem ám az íze, oda mész mávon. 5 csillagos szállás. Privát séf. Minden gyerek álma. Tudnak sajtburgert? Jetski. Hőlégbalonozás és gokártozás.
3: De amúgy most ebben ne haragudjál, de...
1: Ebben mi 55
3: millió? Ebben mi 55 millió? Amúgy most nem az...
2: A magánnyép elvisz 54-et.
1: Igen, szerintem ja. Is az viszi a többséget.
3: Mert hogy ha a programokat nézzük, akkor az meg nem nagyon eresztették el magukat. Tehát ha már 55 milliót fizetek, akkor már legyen már ezért program tumultus.
1: Hát a jetskizés is jó, a gokártozás, és mi volt még?
3: Na jó, de még... Nem, de ezen kívül most 10 nap.
1: Hát tehát a privát séf, meg a magángép azért az elég drága dolog.
2: Hát meg Magyarországon is volt ilyen róla drága, ahol privát lovat kaptál, meg wellness-t egész nap, meg masszást, ez is gyerektábor volt. Jó, tehát hogyha nagyon sok pénze van valakinek, és nem tudja mire költeni, akkor tehát utalj el nekünk. De ja, ha ezt igen. Nem akarja, akkor ezek lehetőségek. Itt van Roland a táborod. Sziasztok, én egy COVID táborba szívesen elmennék, bár a résztvevők is megöregedtek, de kivennék rá egy hét szabit. Ez ilyen a közösen kovászos uborka készítés? Erjesztés, zsömle,
1: kapor.
2: Nyilván.
1: István írta. Hát figyelj, István, szerintem lehet kasztingolni új résztvevőket.
2: Aztán itt van...
1: Michelle és Maja helyett.
2: Móni. Én a fiam rögbi táborba megy, és mi éppen most megyünk a legkirályabb, legelitebb táborba, Klagenfurtba. Rögbis edzőmeccs tábor, szülőkkel, edzőkkel, míg a gyerekeket is visszük alibinek. 4 nap felhőtlen lazulás, kis rögbivel fűszerezve, és természetesen titeket hallgatunk az úton. Köszönjük szépen.
1: Ez a legfontosabb. Így van, bárhova is mentek, hallgassatok minket.
2: Egyébként. De ezek tök jók.
1: Én tényleg jók, tehát mondom, az ilyen sportos táborok szerintem például kifejezetten klassz élmények.
2: Meg ez is nekem tetszik, ez az irány, hogy híres emberek tábort tartanak. Itt egy páran még ebbe beugorhatnának. Mi lenne, hogy most lenne ilyen politikusok politikai tábort tartanának? Most úgyis sokatnak lett ideje.
1: Az érdekes lenne, ugye? Az érdekes, nem tudom, mekkora lenne rá az igény. Ha két rabbit várunk, melyik ér ide előbb?
2: Nem tudom.
1: Hát a hama rabbi.
2: Yeah. Mivel következtethetünk arra, hogy egy radiológus boldog? Ezt ki tudod találni?
1: Hát is sugárzik.
2: Sugárzik az arca.
1: Mire gondol a szerelmes természetgyógyász?
2: Na?
1: Csak rád.
2: Ez jó.
1: Ugye, ez jó volt, az engem is tetszett.
2: Mi szükséges a sörös láda cipeléséhez?
1: Rekeszizom.
2: Imádom. Ez annyira jó.
1: Á, ezt kitaláltam.
2: Szép.
1: Figyelj, miért viszket a boxoló?
2: Mert kiütéses
1: kapott.
2: Jó, és ez most fog utálni a hallgatók fele, de ezt muszáj bevállalnom, imádom. Hogy hívják azt a nőt, aki értelmi képességeinek 99%-át elvesztette?
1: Sejtem a választ, de nem vagyok hajlandó ehhez adni a nevemet, a hangomat, az arcomat, a semmit. Tökély, hogy közben legyünk TikTokon.
2: Jó, én bevállalom, özvegy.
1: Lehet utálni Rénül kollégát, az utálkozó üzeneteket várjuk. SMS és Viber számunk 0620 978 978. Én pedig természetesen elhatárolódom tőle. Melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers Company? Hey. Ez a kérdésünk, tehát Bagosiék melyik tóról írtak dalt? A. Gardató,
2: B. Balaton,
1: avagy C. Titi Kakató.
3: Titikaka. Jól van.
2: 1-8-5.
1: Én pedig természetesen elhatárolódom tőle. Melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers Company? Hey. Ez a kérdésünk, tehát Bagosiék melyik tóról írtak dalt? A. Gardató,
2: B. Balaton,
1: avagy C. Titikakató.
3: Titikaka. Jól van.
2: 3800.

0: szerintem.
1: Amúgy szerintem meg, ha Garda tavon járok, hogy sokkal jobb.
0: Ugye?
1: Az is öreg tavon járok, vagy a Velencei tavon, azon már lehet járni. Tehát, hogy...
2: Igen, azon már.
1: Figyelj, annyit csak nagyon gyorsan, hogy itt bejött Kata, elmondta, hogy milyen táborokba mennek a gyerekek, és hogy vannak olyan gyerekek, csak még az előző témához, akik nem mehetnek el a táborba, mert rosszak. Tehát, hogy ilyen a mikorunkban is volt, de most úgy csinálják ezt a tanárok, hogy azoknak a szülőknek nem szólnak, hogy van a tábor, szerintem zseniális. Csak egy javaslat a tanároknak, ha a rossz a gyerek, ne azt mondjátok a szülőnek, hogy nem mehet, hanem amennyivel rosszabb, mint a többiek, annyival legyen neki drágább.
0: Ja. Rosszasági felár.
1: Van az a pénz, amiért felgyújthatja a kunyhót.
2: Jaj.
0: 0620 97 8 97 8-5-ös. Már beszóltál a nőknek, most beszóltál a tanároknak, meg a szülőknek.
1: Most neked fogok, mert fölhúzod magad a kvízen majd. Tetszeni fog, hogy így bepiszkosulsz.
0: Nem, aztán majd okosak leszünk.
1: Na, hozzad.
0: Majd nem. Na,
1: milyen kvíz az, Andi? Mit tudunk meg?
2: Hát mindenfélét megtudtok majd bizonyos dolgokról.
0: Mert nekem közben egyébként eszembe jutott egy gondolat.
1: Mi?
2: Egy gondolat bánt engemet. Az. Ezt kiírta.
0: Nem, az Andi írenk. Andi bánt minket.
1: Az biztos.
0: Jó, mondjuk kezdjük ezzel a kanárissal, jó? Vagy jó. Nem tudom, az első.
2: Az első, igen.
1: Ezzel húzta fel.
2: Egyébként csak, hogy ne a portfolio.hu-n találtam. Tehát, hogy nem én csináltam. Ne engem bántsatok. Szóval, milyen állatról kapta a nevét a Kanári-szigete?
1: Mire, Roland?
0: Hát Kanáriról, cseszd meg, igen. De aztán az jutott eszembe, mintha egyszerűen olvastam volna valamit, hogy a szigetről kapta nevét a Kanári, és nem fordítva. De akkor ez a sziget madár. Vajon miről kapta a nevét, ugye?
1: A Kanári az egy madár, nem?
2: Na gyerekek, akkor és mondhatom abból... a lehetséges válaszokat, mert nem muszáj a magunk saját kútfőből megfejteni.
1: Még az előző rovatra visszautalva, akkor van nősztényári is?
0: Kanári, igen.
1: Mondjad.
2: Ja, igen.
1: Vagy van villanári.
0: Meg ha van hímző stúdió, miért is nőző stúdió?
2: De ezt egyébként hagyjátok már meg, légy szíves, a
0: szóvic csütörtök, már túl vagyunk.
2: Idegesítő szóvic csütörtök.
0: Túl vagyunk.
2: Ja. Azért mondom, hogy most már hagyjátok abba.
0: Jó, erre innom kell.
2: Na, szóval, énekes madár, kutya, kígyó vagy majom?
1: Biztos becsapás, és hogyha sziget, akkor ott majmok vannak. Én azt mondom, hogy majom, mert a kanári madár ugye a szigetről kapta a nevét, akkor biztos van ilyen majom.
0: Várjál, viszont a...
1: Uh-huh. Egy hím majom, aki az árvíz környékén mászkált a kanári.
2: Hím a kan majom. Azért lett kanári.
1: Ott mászkált az árban.
0: Mondtam már neked, hogy ha ordinári módon tudsz hülye lenni?
1: Mondta, hogy téged foglak fölcseszni most. Még hány kérdés van, jó?
0: Várjál, de én közben okos vagyok. Majom. Én közben gondolkozom. Jó, hát majmozzá. Na, nem, nekem az jutott eszembe, hogy...
1: De én közben okos vagyok. Hát
0: hogyha viszont próbáljuk nyelvészeti szempontból megközelíteni, mert hogyha nem az állatról kapta a nevét, akkor nyilván valamiről kapta, akkor viszont próbáljuk meg az etimológiáját ennek levezetni.
1: Mit mond a majom?
0: Ez valami szamármajom keverék.
2: Amúgy csak 10 van, szóval 10 kérdés van, szóval gyorsan fejtegessél.
0: Jó, szóval nekem az jutott eszembe, hogy a kutya latinul az canis. Úgy van leírva, hogy canis, mert tanultam latint. Tehát, hogyha viszont etimológiailag ez, amit hozzá tudok kötni, akkor lehet, hogy a kutyák szigete. Mert az áre, az egy létező latin, tehát azt lehet úgy ragozni.
1: Az a durva, hogy nagyon tisztelek a tudásodért, de ha ezek után én nyerek, akkor sírva menj ki innen.
0: Az lehet, de na, én mondani. Ezt most levezettem.
2: Hát sajnos nem te fogsz nyerni egyébként, mert igaza van a Rolandnak. Mert ugye nem Kanári szigetek, hanem Gran Canaria, tehát, hogy... És ugye...
0: Akkor tényleg kutyák szigete?
2: Igen.
1: Na. Hogy lett ebből madár?
0: Hát na ez az, hogy utána azt meg miért? Mert lehet, hogy láttak ott egy ilyen madarat, és azt elnevezték
1: így. Van az a kis szőrös kutya, amit elvisz a sas. Lehet, hogy abból lett.
0: Elvisz a sas? Az Elvis egy énekes volt.
1: Andi, kettes kérdés.
2: Milyen gúny nevet kapott az első magyar nemes...
1: Csicska.
2: Aki pottyantós vécét építetett magának.
1: Jaj, jó.
2: Én kérek elnézést, ha válaszol. Válasz lehetőségek
1: fel. Ezt egyszer régen tudtam.
0: Vállalható, vagy csúnya szó is van benne?
1: Hát mit csúnya lehet?
0: Hát a szar még belefér.
2: Igen, az benne van.
1: Jó. Bélsár. Bélsaros.
0: Bélsár herceg.
2: De ezt nem tudom másképp sajnos.
1: Fisi-fosi gróf.
2: Szóval, amúgy ez a legviccesebb gyerekek. Tehát, hogy pallontojó.
1: Ez az.
2: Deszkán fosó, lécen székelő, vagy polcon szaró.
0: Szerintem polcon szaró, nekem az rémlik.
1: Nem.
0: Nem?
1: A pallós volt. Pallontoló, vagy mi volt?
2: Pallontojó.
1: Pallontojó, az lesz.
2: Na, te maradsz a
0: polconszaró?
1: Tényleg?
0: Polconszaró, nekem ez beugrott.
2: Igen.
1: Pedig én ezt egyszer tudtam. Na, ennyit a memóriámról.
0: Hát pallon, polcon, na, majdnem jól emlékeztél.
1: Mennyire jó.
2: Egyébként, ha valaki szeretné tudni, akkor itt van, hogy ki volt ő. Sarajáni György, Szatmári nemes építetett

0: magának először pottyantóst.
1: Bélsarajáni. Köszönjük szépen, ma is érdemes volt velünk tartani, már csak ezért az utolsó kérdésért is.
2: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a Koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj, neked úri lány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
5: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő showjával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygos reggelt kívánok mindenkinek, 5 perc múlva 3:47, egyedül vagyok ma itt a stúdióban, mert hogy délután a Foxconn Fest, onnan jelentkezik a stáb egy jelentős része, például Ádi is, úgyhogy a ma délelőtt során velem kell beérnetek, meg persze azért hozom nektek az emlékezetes pillanatokat, úgyhogy némi best of-ból csemegézünk, és persze folytatódik a játékunk is, ez teljesen aktuális lesz, Vízzene Virág Fesztivál páros napi jegyért lehet küzdeni, a mai kérdésünk sem lesz túl bonyolult. Viszont ezt egyelőre még nem árulom el, jó? Úgyhogy egy picit legyetek még türelemmel. Na közben itt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Itt van velünk természetesen két állandó szágódó riporterünk, Zsolt és Gyula. Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig nagyon jól autózható, remek látási viszonyok. Már most meleg van, óvatosan mindenki, így van. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként a mai napon meg a holnapi napon iszonyatosan meleg lesz. Bőven megütjük a 30 fokot, sőt, hát a 33-at, 4-et, 5-öt karcolhatjuk. Úgyhogy hát nem egyszerű ez a helyzet, mindenféleképpen figyeljetek oda a kellő folyadék fogyasztásra, meg persze az UV ellen is védekezni kell. Na, haló, haló, egyes úton, Tata Herceghalom vonalon, telített sávok, normális haladás, péntek ide vagy oda, normálisan lehetett haladni, ez egyébként egy nagyon-nagyon jó hír, köszönjük szépen, előbbi infót Zsoltnak, ezutóbbit pedig Gyulának, tehát ez a helyzet jelenleg az utakon, nagyon meleg lesz, erre kell készülni, meg arra, hogy a nyakunkon a hétvége, úgyhogy ezek, amik aktualitások. Na, hamarosan visszajövök, és akkor mondom a játékkérdést, addig lehet memorizálni például az SMS és Viber számunkat, mert hogy természetesen, ha útinfótok van, ha csak úgy üzennétek, vagy ha éppenséggel a játékkal kapcsolatban küldenétek a helyes megfejtést, akkor is ezt a számot kell bepötyögni, 0620 978 978-ös.

0: Kettő perccel járunk, 6:45 után mosolygós reggelt kívánok mindenkinek, és hát nyilvánvalóan, akik szeretnének velünk játszani, azok már tűkönülnek. Nem is tartom sokáig most már magamban a mai játék kérdésünket. Vízzene Virág Fesztivál páros napi egy, nyilván a nyertes által választott napra. Tehát ez a mai nyereményünk is, ugye végig így játszottunk a héten minden egyes reggel itt a Buenos Morgenben. Ma is ez a nyeremény. Mondom akkor a kérdést, na most tessék nagyon-nagyon fülelni, szerintem ez sem lesz nehéz. Hát aki velünk tart, az egészen biztosan meg tudja ezt válaszolni, mert hogy azért egy olyan sláger kapcsán szól a mai kérdésünk, amit már jó ideje rendszeresen játszunk mi is. Milyen nevű hölgyről énekel Dani Elfi? Az A válasz lehetőség szerint Jacqueline, a B szerint Geraldine, a C szerint pedig Juliet. Szerintem nem egy megválaszolhatatlan kérdés ez sem. Ha tudjátok, vagy csak tippelnétek, SMS és Viber számunk 0620 978 975-ös. A nyeremény tehát ma is egy páros napi egy a Víz Zene Virág Fesztiválra, a nyertes által választott napra. Az SMS vagy Viber üzenetben mindenféleképpen írjátok bele a helyes választ, vagy annak betűjelét, plusz a saját neveteket.
1: Ezen indult a napon, csak hangolj rá! Forrás Rádió, mindig

0: Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tó partjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
2: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akácfa utca 31.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A múlt heti halálos sztráda balesetek egyike sem az M1-es bővítés alatt álló szakaszán történt. Botka Endrével hosszabbított az FTC, György Bálintot nevezték ki az országgyűlés sajtófőnökének. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1-es bővítés alatt álló szakaszán történt, emelte ki az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A tegnapi kormány szóvívői tájékoztatón a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatban elhangzottakról az MKIF ZRT azt írta, a társaság szigorú megrendelői kontroll alatt áll, kizárólag az állam által jóváhagyott műszaki tartalmat valósíthatja meg. Kifejtették a társaság által kezelt gyorsforgalmi úthálózatot érintő beavatkozások során kiépített terelések esetében lényeges szabályokat be kell tartaniuk. Felújítási munkálatokat csak az állam által évenként előre jóvá hagyott program szerint végezhetnek, amelyben a terelések hossza, típusa, időtartama részletesen szerepel. György Bálintot nevezte ki a parlament sajtófőnökének Forsthoffer Ágnes házelnök június 15-i hatállyal, közölte az országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. György Bálint 21 éve 2005. április 18-án pályakezdőként lépett be a ház kapuján, ezután 2012-ig sajtóreferensként dolgozott, 2012. májustól októberig megbízott sajtófőnökként már vezette a parlamenti sajtóirodát, 2012. októberétől mostanáig pedig az országgyűlés sajtófőnök helyettese volt, áll a közleményben. A Kenderke Néptánc Egyesület most hétvégén június 19-e és 21-e között rendezi meg az idei tatai sokadalmat az Angol Kertben, ahol a látogatókat ebben az esztendőben is változatos programkínálat várja, többek között koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökséggála, mesekocsma, néptánc találkozó, betyár és mesterség bemutatók. A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is a sokadalom nyitónapján adják át a városi művészeti díjakat. És végül sport. Szerződést hosszabbított Botka Endrével a magyar bajnoki ezüstérmes kupagyőztes Ferencváros labdarúgó csapata. A védő a 26-27-es idényben is a zöld-fehéreket erősíti. A 31 esztendős játékosa a pályafutását a Budapest Honvédban kezdte, ahol 2014-ben az élvonalban is bemutatkozott, majd 2017. januárjában igazolt a Ferencvároshoz, ahol egy kecskeméti kölcsönjátékot leszámítva azóta is játszik.
0: Időjárás.
1: Ma a több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, reggel 18, délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

0: felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt mindenkinek, sziasztok! 7 óra után járunk 2 perccel, indítom a Buenos Morgan második óráját. Ugye ma reggel egyedül vagyok itt a stúdióban, Ádit majd délután hallhatjátok, a Foxconn Festről jelentkezik. Június 19-e van, a gyárfások ünneplik névnapjukat, meg például az Adeodátok, az Azureák, az Imogenek, de lehet köszönteni bátran például a Zorkákat, a Zorinkákat, avagy a Romvaldokat is. Egy apró kis popkultúra kulturális érdekesség, 1978-ban ezen a napon jelent meg először képregény formájában Garfield, a lusta macska, aki imádja a pizzát, hát ez utóbbival azt gondolom, hogy sokan tudunk azonosulni. Ugye ma is folytatódik játékunk, ha esetleg csak most kapcsolódtatok volna be a műsorba, akkor mondom, hogy ma is lehet nyerni Vízzene Virág Fesztivál páros napi jegyet. Szerintem a mai kérdésünk sem túl nehéz, sőt, én azt gondolnám, hogy aki rendszeresen velünk tart, az egészen biztosan meg tudja ezt válaszolni, és hát az eddigi üzenetek is erre utalnak. Milyen nevű hölgyről énekel Dániel Fi? Ugye ő is ott lesz majd, mert mint Dániel Fi a Vízzene Virág Fesztiválon, a hölgy, nos ő nem biztos. A. Jacqueline, B. Geraldine, vagy C. Juliette. Tessék nekem ezt helyesen megválaszolni, és amennyiben elkülditek a helyes válasz betűjelét, plusz a saját neveteket SMS-ben, avagy Viberen a 0620-978-978-as számra, akkor a műsor végén ti is eséllyel pályázhattok a Vízzene Virág Fesztivál páros napi jegyére, hiszen a helyesen válaszolók közül fogok majd sorsolni, nem sokára pedig hozom nektek a csillagok üzeneteit is.

0: a szárnya.
1: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
2: 2:48 előtt nézzük akkor, hogy mit üzennek a csillagok így a hét utolsó munkanapjára. Kedves Kosma, tele leszel energiával, és végre lendületet vehetsz egy régóta halogatott ügyben. Ne lepődj meg, ha valaki a segítségedet kéri. Most könnyebben inspirálsz másokat, mint gondolnád. És igen, ma különösen fontos lesz az a döntés, hogy kérsz-e még egy kávét. A péntek a nyugalomról és a komfort érzetről szólhat a bika számára, de egy apró változás további kellemes meglepetést is hozhat. Ne ragaszkodj görcsösen a terveidhez, mert a spontán pillanatok most sok örömet tartogatnak. Valaki azt mondhatja neked, hogy csak egy falatot kérek a desszertedből, de mindketten tudjátok, hogy ez nem lesz igaz. Kommunikációban erős napár ma is az ikrek jegyűre, könnyen megtalálod a közös hangot másokkal. Ha ma véletlenül elküldesz egy üzenetet, amit még át akartál olvasni, ne aggódj, nagy valószínűséggel senki sem veszi észre azt az egyenlítést, amint te még este is gondolkodnál. Érzelmesebb hangulatban lehet ma a rákjegyű, de ez segít közelebb kerülni valakihez. Egy családi vagy baráti program különösen jól sikerülhet. A hűtő előtt állva viszont legalább egyszer felteszed majd magadnak a kérdést, mit is kerestem itt eredetileg? A figyelem ma könnyen rád irányulhat, kedves oroszlán, használd ki ezt arra, hogy megmutasd, miben vagy igazán jó. Egy dicséret vagy elismerés sokat jelenthet, de ha pedig háromszor is ellenőrzöd, hogy bezártad-e az ajtót, tudd, hogy nem vagy egyedül ezzel a szokással. A részletek ma különösen fontosak lesznek a szűz számára, és te remekül átlátod azokat. Egy apró szervezési ötlet sok időt spórolhat neked. Ugyanakkor próbáld elfogadni, hogy vannak dolgok, amelyek nem tökéletesek. Például az a fiók, amit mindenki rendrakás helyett egyszerűen csak becsuk. A kapcsolataidban harmóniára törekedhetsz, kedves mérleg, és ma jó eséllyel sikerül is megteremtened azt. Egy kedves gesztus sokkal többet jelenthet valakinek, mint gondolnád, a nap tanulsága pedig néha tovább tart eldönteni, mit rendelj vacsorára, mint maga a vacsora. Ma könnyebben észreveszed a dolgok mögötti összefüggéseket, kedves Skorpió. Bízz a megérzéseidben, mert segíthetnek egy helyzet tisztázásában. Viszont ne elemezd túl mindent. Néha egy rövid oké üzenet tényleg csak annyit jelent, hogy oké. A kíváncsiságod ma új élmények felé vezethet, kedves nyilasjegyű. Érdemes nyitottnak maradnod egy váratlan lehetőségre, avagy mondjuk egy meghívásra. Ha pedig ma azt mondod magadnak, hogy csak 5 percig nézem a telefonomat, hát a csillagok szerint ebből könnyen lehet akár 30 is. A kitartásod és a céltudatosságod most meghozhatja az eredményét, kedves bak. Egy régóta húzódó ügy végre előre léphet, munka közben azonban ne felejts el szünetet tartani, még a legerősebb motiváció sem győzi le ugyanis azt a pillanatot, amikor rájössz, hogy már egy órája ugyanazt a mondatot olvasod. Kreatív ötleteid ma könnyen figyelmet kapnak, kedves vízöntő, ne félj megosztani őket másokkal, még akkor sem, ha elsőre szokatlannak tűnnek. És igen, az is teljesen normális, ha egy szobába belépve hirtelen elfelejted, miért indultál oda. A megérzéseid ma különösen erősek lehetnek, kedves halakjegyű. Hallgass arra a bizonyos belső hangra, mert hasznos útmutatást adhat. A csillagok szerint ma legalább egyszer megpróbálod majd megjegyezni egy új jelszavadat, sajnos sikertelenül.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Januárba várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak házbisztró és rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világítóha.

0: Pénteken Tali.
1: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
2: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
1: a Múzeumok Éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
2: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
1: a Richter tudományos só. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
2: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
1: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
2: Érkezzenek időben!
3: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Az utakon a helyzet nagyjából a szokásos, az M1-esen több helyen szakaszos lassulás, torlódás nehezíti a haladást, leginkább ugye Budapest felé a külső sávban. Egy erőteljesebb torlódás látok Tatabánya magasságában, aztán később Herceghalomnál a szokásos, az azért kisebbnek tűnik jelenleg. Tokodaltáron mérnek egy kék Skodából, ezt az infót Tomitól kaptuk, köszönjük szépen. Ez is megszokott arrafelé egyébként, ezt leszámítva pedig csak annyit tudok megosztani veletek, hogy megvan már a reggeli csúcsforgalom a településeken belül. Ha van plusz infótok, amit megosztanátok velünk, illetve a többi hallgatóval, SMS és Viber számunk 0620 978 978-os. Vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon!

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Nézem a cikkeket, milyen aktualitások vannak, mit kell most figyelni a világból. Elém ugrott, megéri-e kerti bútort vásárolni 2 millió forintért?
2: Hát nem. A hülye. Köszönjük.
1: Te hogy mondtad volna?
2: A hülyének is.
1: Persze. Kerti bútor, hallod, a múltkor bementem a kedvenc kerti bútoros boltomba, mert nekem van olyanom.
2: Kerti bútor volt?
1: Van egy ilyen kedvencem, ahol ki lehet fogni jó dolgokat, meg vannak ilyen nagyobb akciók. Nem az, amire gondolsz, egy másik.
2: De szóval bementél, néztél kerti bútort,
1: A születésnapi ajándékomat ilyet kaptam, egy ilyen csöppfotelt, ami ilyen láncol, lóg és csöpp, és annyira jó. A minden estémet abban töltöm, mint az öregek, kiülök a teraszra, nincs kert, tehát kiülök a teraszra, és nézem ott a fiatalokat. Clint Eastwood amúgy. Na, de az a lényeg, hogy a kerti bútorok, és akkor van nekünk egy ilyen régi műrattanunk. Nem igazi rattan, mert az nagyon drága, nem ilyen műrattan. De nem volt annyira olcsó. Tehát, hogy azt hiszem, hogy 2 fotel van, és ilyen 100 000 forint körül volt. Tehát, hogy hátra is dönthető, meg párnás, meg mit tudom én, 3 éve van meg. Viszont a rattan, a műrattan elkezdett így pattogni rajta, tehát így szétjönni.
2: Tehát nem rattan, hanem pattan.
1: Ez egy pattanbútor. Hogy nem gondoltam erre? Várjál, valamit át kell értelmeznem a teljes életemben. És megkérdeztem tőlük, hogy tudom, már nem garanciális, de látom, még mindig forgalmazzák, hogy nincs esetleg valami kontaktjuk, hogy aki ezt így meg tudja, egy rattanthatatlan emberük, aki esetleg ezt helyre tudná nekem hozni. Há, olyan nincs. Nem, jó, hát de akkor hogy van ez, hogy a rattan pattan? És mondták azt, hogy hát ezek a bútorok mind olyanok, hogy ilyen 1 év után, hogyha napéri, akkor így elromlik. Mondom, kerti bútor, napéri, 1 év után mi van? Nekem 3 éve megvan. Hát akkor maga jó járt. Na meg a nénikéteket. Tehát, hogy és akkor mondták, hogy ez így van. Elkezdtem nézni az interneten, hogy akkor mit lehet csinálni. És képzeld el, adnak ilyen tanácsokat, lehet kapni csíkba műrattant, és akkor ez újra lehetne fonni. Látsz engem, ahogyan teraszon rattan azok?
2: Látom, de hogy baromi vicces, az biztos.
1: És várjál, azt kerestem, mert hogy nekem a fejemben megvolt, hogy kell, hogy legyen ilyen találmány, végül ilyen Temu szintű helyen, vagy Shein, vagy ilyesmit találtam. Kell, hogy legyen olyan, hogy mint a duct tape, mint a szikszallag, de az egyik fele rattan, a másik fele ragad.
2: És van.
1: És szereztem, egy kicsit vastagabb csíkba meg van szőve, egy ilyen körülbelül 20 centi szélességű, és olyan, mint egy ilyen szikszalag csík. Azt akarom most valahogyan összeragasztgatni, hogy az úgy maradjon egyben.
2: Tehát ez egy ilyen műrattannak látszó ragasztó?
1: Igen, és azon gondolkozom, hogyha bejön, akkor lehet, hogy bevonom vele körbe a kocsit, mert akkor nem lesznek karcolások, én leszek a rattanos autós. Ratta Honda.
2: Csak utána ez magyaráz meg a rendőrnek, mikor megállít, hogy ez egyébként teljesen legális.
0: Buenos morgen, minden hét.

Buenas Morgan, mosolygós reggelt mindenkinek. Még egyszer gyorsan hangozzék el a játékkérdésünk ebben az órában. Ugye Vízzene Virág Fesztivál napi belépő a tét, mégpedig páros napi egy a nyertes által választott napra. A kérdésünk pedig így hangzik: milyen nevű hölgyről énekel Dani Elfi? A. Jacqueline, B. Geraldine, avagy C. Juliet? 0620 978 978 5-ös. Ide küldjétek el a helyes választ a saját nevetekkel együtt.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzene Virág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter Tudományos Show-t Esztergomban.
6: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
5: a Múzeumok Éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
6: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
5: a Richter Tudományos Show. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
6: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
5: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
6: Érkezzenek időben!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Azonnali vizsgálatot rendelt el az újszászi vonatbaleset miatt a MÁV csoport vezérigazgatója. A hőség a reakció képességünkre is hatással lehet. Újságírók tüntettek Párizsban a mesterséges intelligencia miatt átalakuló szakmájuk védelmében. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Beköszöntött a jó idő, a nyár, ilyenkor fontos, hogy körültekintően közlekedjünk, mert a hőség a reakcióképességünkre is hatással lehet, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergomvár megyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Én mindenkinek azt javaslom, hogyha tudja azt magáról, hogy ilyen időjárási körülmények között tompultabb, nehezebben tud koncentrálni, akkor kerülje azt, hogy volán mögé üljön. Persze nem lehet ezt minden esetben megtenni. A tompult reflexek, a reakcióidőnek a növekedése az mindenképpen erre az időszakra jellemző, főleg akkor, hogyha valaki hosszabb útra indul, akkor érezheti magán, hogy fáradékonyabb, nem tud úgy koncentrálni. Ez rendkívül balesetveszélyes, főleg most az M1-es autópályán, ahol bővítési munkálatok folynak, tehát nagyon oda kell figyelni az előjelző táblákra, az aktuális munkálatokra, a sebességkorlátozásra.
1: Azonnali vizsgálatot rendelt el az újszászi vonatbaleset miatt a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ezt a közösségi oldalán jelentette be. A MÁV Inform tájékoztatása szerint csütörtökön a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija siklott ki kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor. Hegyi Zsolt bejegyzésében azt írta, a vonat ezen a szakaszon a megengedett óránként 40 km-es sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető pedig amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt. A vonaton 15-en voltak, nem sérült meg senki. Több száz francia újságíró tüntetett csütörtökön Párizsban, hogy felhívja a figyelmet a szektor válságára, az egyre jelentősebb leépítések, a tarthatatlan gazdasági modell és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos átalakulások közepette. A tiltakozók szerint a szektor számára számos kihívás jelent veszélyt, a hagyományos gazdasági modell válságban van, miután a fizetős hírek iránti kereslet csökken, a hirdetési bevételeket pedig elorozzák a nagy digitális platformok. A francia újságírók szerint az is aggodalomra ad okot, hogy a mesterséges intelligencia nagyvállalatai vonakodnak fizetni a sajtó által előállított tartalmak használatáért. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzi a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és a vendéglátókat. Vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, az északkeleti és a nyugati délnyugati határ közelében ez zápor egy-egy zivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Mosolygós reggelt mindenkinek, már is indítom a Buenos Morgan a harmadik óráját itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Egyedül vagyok ma reggel, de azért hallhatjátok Ádit is, mert hogy hozok néhány emlékezetes pillanatot a Best of rovatok keretében. Egyébként pedig délután is hallhatjátok majd Ádit, mert hogy jelentkezik még pedig a Foxconn Festről, úgyhogy ma egy picit rendhagyó lesz így a műsorrendünk, mert hogy egészen délig pedig én leszek itt veletek. Na, ami viszont változatlan, mert hogy egész hét így zajlik az a játékunk, Vízzene Virág Fesztivál páros napi egy a tét, a kérdésünk pedig szerintem ma sem bonyolult. Milyen nevű hölgyről énekel Dani Elfi? A Jacqueline, B. Geraldine, avagy C. Juliette? Szerintem aki rendszeresen hallgat minket, az pontosan tudja, mert hát mi magunk is pörgetjük ezt a bizonyos slágert. 0620 978 978 5-ös. Ide várom a helyes megfejtéseket, mindenféleképpen írjátok bele a helyes választ, vagy annak betűjelét, plusz a saját neveteket, így tudtok bekerülni abba a kalapba, amiből aztán majd a következő órában sorsolunk. Egyébként pedig lesz egy beszélgetésünk is, egy interjúnk is a Vízzene Virág Fesztivál kapcsán, de ez majd a következő óra programja lesz, addig pedig, ahogy ígértem, hozom az emlékezetes best of pillanatokat.

0: állunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: És hát itt ugye az előző óra végén beszélgettünk arról, hogy dopping olimpia, meg hogy vajon mennyire megy valami úgy, hogy megvan hozzá az embernek a tudása, a végzettsége, és egy zseniális cikket osztott meg velünk Ladislav, hát köszönjük szépen.
2: Érzi, nagyon érzi a témát.
1: Nagyon Tájföldön letartóztattak egy 36 éves férfit, aki képesítés nélkül végzett pénisz nagyobbító műtéteket. Az még hagyján, gyerekek, de hogy több mint 2 évtizeden keresztül.
2: Hogy bukik le? Akkor jó benne?
1: Hát úgy tűnik, Kitty Korn Song 3.
2: Kitty Korn, Kitty
1: Kukék. Örülünk, hogy egy távoli tájföldi rokonodnak azért megvan a maga kreativitása. Saját bevallása szerint 14 évesen autodidakta módon kezdte el tanulni az implantátum beültetést.
2: De hogy? Felmegy YouTube-ra és akkor megnézi? Tehát csak nincsenek ilyenek fönn.
1: Keres már rá, pénisz implantátum tutoriál.
2: Melyiken? A céges gépen lehet?
1: A céges gépen lehet, jó, megadom akkor, az engedélyt,
2: akkor,
1: jó?
2: Akkor
1: de hogy ki az, aki, tehát hogy 14 évesen, oké, értem, hogy az embert akkor nagyon sok minden érdekli, mert hát a kamaszkor, mit tudom én, de hogy ki az, aki így belefut a pénisz implantátum beültetésre? Be.
2: Hát szerintem téma. Egyébként lehet, hogy valami teljesen más implantátumot tanult, csak aztán alkalmazta, nem? Hát most miben lehet nagyon más, mint egy műmel?
1: Igen, egyébként középiskola után már ő nem folytatta a tanulmányait, a tájföldi úriember úgy gondolta, hogy akkor ő ráfekszik erre a témára, és a rendőrség csak azután figyelt fel a praxisára, hogy az egyik ügyfél azt állította, hogy a szilikon injekciók után súlyos fertőzést szenvedett. Na ez így férfiként már felolvasni fájt ezt a mondatot, és egy beépített tiszt segítségével csaptak le rá.
2: Behalsz itt egy videó.
1: Mondom én, mindent meg lehet tanulni a YouTube-ról.
2: Két merev, mégis hajlítható szilikonrút kerül oda, a barlangos testbe.
1: Azért nem úgy keltetek, ugye, drága hallgatók, ti se, hogy ezt meg fogjátok tudni.
2: Hát ezt én is megoldom. Jövő héten egy valaki hallgató, aki vállalja.
1: Dr. Riedl professzor.
2: Hát de várjál, most ez a csávó 200 000-et kért, nem is olyan sokat egyébként egy beavatkozásért. 2 évtizedig nyomta. Nem bukott le, tehát gondolom a páciensek elégedettek voltak vele. Akkor nyilván nem banánturmixszal töltötte fel a... Na mindegy.
1: De hogy 200 000 azért egy ilyen műtétért, nem tudom mennyi, leszögezném gyorsan, nem tudom mennyibe kerül, de hogy gyanítom, hogy biztos, hogy nem ennyi.
2: 55 hanem... és 220 000 forint között itt vállalt, azt látom, mert lehet, hogy a mérettől függ. Nem?
1: De, de várjál, mert a nagyobb kicsiből kihozni, vagy a nagyon kicsiből kihozni valami vállalhatót,
2: az drágább.
1: Ugye, az a drágább, igen.
2: Az a drágább. Vagy nem tudom, hogy ezt is lehet-e úgy, mint a nőknél, hogy így változtatgatni. Tehát, hogyha belejössz a dologba, meg nagyon bejön a dolog, akkor lehet-e nagyobbat kérni. De ez milyen már?
1: Esetleg kérhető a menüben.
2: És lebukott. És azt tetszik az egészben a legjobban.
1: Kapsz az egy zsírde szívásaiba.
2: Várjál, nekem annyira tetszik. Hát mert valahonnan ki kell venni, amit oda beraksz. Szóval, hogy képzeld el, hogy a rendőrség fogyasztóvédelmi osztálya megszervezte, hogy egy beépített rendőr menjen oda. Képzeld el, hogyha kicsit később jön be a stáb, mint a készletverés van a kamerákkal, meg az izéken. Már csinálja már, ezt már hadd fejezze már be.
1: Most már legalább akkor lesz valami jó is az akció miatt nekem.
2: Nem hiszem el. És bement, mint egy páciens, rendőr-bendőr, gondolom megcsinálták a méretezést, filccel így berajzolgatták.
1: De akkor, hát igen, gyanítom, hogy akkor ott azért elő is kellett kapni, amit elő kellett.
2: Nyilván, mert hogy hitelesnek kellett lenni a rendőrnek. Tehát alapból úgy indul, hogy az őrsön kellett keresni egy kis...
1: Na jó, de azt mondják, hogy ugye az ázsiai férfiaknak eleve kicsit kisebb. Tehát, hogy ott azért lehet, hogy van erre igény. Tehát valljuk be, hogy mondjuk Nigériában vélhetően kevesebben fordultak volna hozzá.
2: És van olyan, hogy a százados rászól az ezredesre, hogy még ne leplezzük le, mert még megcsináltatnám, és aztán.
1: Ugye, tiéd annyira jó lett, hogy akkor még én is elmennék.
2: Egy pillanat, és utána buktatjuk be. Mi lett vele, azt mondtad? Nem figyeltem, meg kerestem közben. Egyébként durva találtam videókat.
1: Elvesztettük Ádit, jó, ő közben ezt próbálja tanulgatni a YouTube-ról. Nem látod, az nincs meg, hogy egyébként mi lett a büntetése.
2: Hát én egyébként úgy állnék hozzá, mint az afrikaiak, hogy így raknék rá súlyt, hogy egy kicsit nyúljon.
1: Te hülye vagy.
0: Buenos morgen, minden hétköznap.

0: hivatalos rádiója.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Oszcián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Nálunk így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: A következő percekben mindannyian ingyen leszünk így együtt Andi pszichológusai.
2: De jó.
3: Jajaj,
1: közben Andi borogat.
3: Keresem Andit.
2: Andi szétesik.
3: Ne, az van, hogy ezt az állvány már nem tudom kézzel. Ha valakinek nagyon erős marka van, akkor jöjjön már be. Majd a hallgatóink közül. Egy markos legény szeretnénk.
2: Markos legény, jól.
4: Inkább egy markos lány, nem?
2: Még ha én mondtam volna, de hát ugye így.
4: Valaki erősen rá tud markolni, akkor markoljon rá. Ezt kéri Ádi.
3: Utána tényleg azt csináltok, Andi, amit akartok, csak itt a mikrofonállványt húzza már meg jobban. Én majd rögzítem. Építettem egy ilyen Jenga tornyot, szemüvegtokkal tartom a mikrofont.
4: Egyébként nagyon pöpecnek tűnik valóban.
3: Mutatós, nem?
4: Jó,
3: nem,
4: kis
3: az
4: tákolmány.
3: Az a baj, hogy
2: csak itt... nem túl tartós, mint ahogy ez az elmúlt egy percben.
3: Nem, mert hogy csak beleütök, eldől nyilván. Tehát ez olyan, hogy a sűn makacsmadár csak akkor repül a megrugott. Tehát, hogyha ez igen, ha hozzáérsz, akkor tényleg rossz. Nem, vagy meg kéne jobban húzni, vagy venni kéne újat.
4: Hát ez a két opció, húzd meg jobban.
3: Menjél utána. Igen, főnök, értem. Na, itt vagyunk, témánk is van, Andi.
4: Ádinak ez böki a csőrét, a mikrofonálvány, neked?
2: Igen. Nekem a legyek. Gyerekek.
3: Na, lehet nem választani.
2: Nem, ez most, ez ma reggel, tehát hogy van bent az irodában egy légy, ami feszt vagy a fejemre száll, vagy a szemembe akar szállni, nem tudom miért.
3: Akkor ezért kiabászod benne néha?
2: Igen, mert olyan idegesítő, amikor olvasol, mi és közben hittem, érted, attól félsz, hogy belerepül az ádba közben.
3: Én azt hittem, csak telefonál az öcsével, de nem, akkor ez a lényeg. Belerepül a szádba. Volt már olyan, hogy de a légy az...
2: Nekem jó. Volt már olyan, hogy igen. Véletlenül izé...
3: Bekaptad a legyet?
4: Hát előfordul néha, mi is hallottunk már ilyet.
3: Vallomások.
4: De ezt egy adás van, azért nem nagyon mondták még el itt nekünk legalábbis. De örülünk. Örüljünk.
3: De csak a...
2: Hát nem tudom törülni, hogy bejelenteném.
4: Hát, ja.
3: Hát nehéz lenne itt felnevelni a hírszerkesztőségben, de szerint megoldanád.
2: Végül is lehet, de ilyen szoktató sarkot is belézért, nem tudom. Ez egy nagyon gól volt.
4: Azt a kollégát támogatnánk szerintem, igen.
3: 3 perce járunk a szoktatás előtt. Bocsát, pelenkázok, majd utána hozom a komáromi híreket.
4: Én úgy érzem, hogy nem nagyon akarnának a kollégák, a férfi kollégák Szabira menni.
2: Na, hát szóval igen. Szóval de egyébként amúgy minden ilyen repülő lény, amelyik nem tud tőlem messze létezni. Tehát, hogy ezek jó. A...
4: Sas! Batman!
0: Buenos Morgan! Minden hét

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De a légy, értem, a légy idegesítő mezőm meg megzavart, tehát nyilván este a szobában az bosszant. De alapjáraton nem egy ostobá repülő létező.
2: Tehát, hogy...
3: De akkor miért
2: szál
3: rám?
2: Állat?
3: Ne szálljon már rám.
2: Neki.
1: Jó, nem annyira intelligens, de ha belegondolsz, tehát a poloskák, azok hát olyanok, az... Na, hogy mint egy ilyen kamikaze izé. Tehát ez megy mindennek neked.
3: Mert az állítólag nem lát, nem hal. Vagy hát csak úgy lát, hogy ilyen homályosan.
1: De tényleg...
3: Mint ahogy te most szemüvegek.
1: Az egy...
2: És nincs ultrahangja, mint a denevérnek.
1: Mit mondasz, te kicsike folt itt balra. Szóval, hogy az milyen státusz, hogy nem látsz, nem hallasz, de tudsz repülni. Ja. Ez olyan, mint bizonyos nyugdíjasok, akik vezettek.
3: Hát egyébként... Ó, Istenem. Na,
2: jó. Én elhatárolódom a kollégától szigorúan.
3: Meg akarjátok verni, akkor csak nyugodtan.
2: Erős markú legények. Jönnek, jó megverhetik az erős markú nyugdíjasok.
1: De nem? Tehát, hogy ez a légyennél azért legalább egyel okosabb.
3: Egyel, egy fokkal jobb, de azt nem mondanám, hogy hasznosabb, mint mondjuk a poloska. De hogy a poloska tényleg egy haszontalan állat.
2: Jó, amúgy a légy is, tényleg. Meg a másik, ami egyébként most például jön, ha már itt tartunk, hogy miből ki a csőrünket, és már ilyen mindenféle állatokat emlegetünk, akkor a szárnyas hangya. Tehát gyerekek, tehát én családi házas részeken jönnek nálunk is mostanában ilyen gyakran látott vendégek a szárnyas hangyák, pedig nem hívjuk őket, hívjuk őket a rosszabb.
1: Megtelepedett a műfűvön, vagy hogy?
2: Nem, hát azok bejönnek, tehát ilyen tavasz vége, nyár elején mindig van egy pár hetes időszak, mikor ott ők megtalálnak mindenféle ilyen kis apró réseket, és akkor jönnek be, aztán ott mászkálnak a konyhába egészen addig, amíg mindig nem csapom így a papucsa.
1: Nem kell mondtok szólsz?
2: Nem, én papucsal, van ilyen keményebb papucsom, én azzal, az az én fegyverem, megyek, rommá gyilkolom az összeset.
3: És a konyha asztalt a papucsal vered? A kucos papucsot?
2: Nem, a földön.
3: Ja, a földön.
2: Nem. Ha asztalra szállnak, vagy valahova, akkor én így lehessegetem őket kézzel,
3: és utána jön a papucs.
2: És paf, rámegyek.
1: Engem.
3: Vagy ez a kis jó játék, ez miért idegesít? Ez teljesen jó játék.
2: Ja, ezt élveznéd, mert kiadnád a feszkót. Hát persze, értem.
1: Ne adjál tanácsokat, mert mindjárt behozza a baltáját.
3: De egyszer egyébként, bocsánat.
1: Na, mondjad.
2: És hogy legyet fogja baltával kergetni?
1: Igen, csak én, mint a rádió technikai vezetője, egy kicsit tartok attól, hogy Andi egyszer csak így bevadul.
3: Nem, egyszer volt olyan éjszaka. Hajnal 2-kor neki csapódott a fejemnek. Alvás közben az a rohadék, rohadék poloska, várjál, és figyelj, és így fölkeltem, de így idegből képzeld, csak így fölvágtam a villanyt, és így azon gondolkoztam másnap, hogy a szomszédaim vajon fölébredtek-e, és mit hallottak ott, hogy mondom, hogy a rohadt, tudod, és így mondtam szépen ezeket a jó kis ízes káromkodásokat.
2: Andinak udvarlója van.
3: Közben kerestem.
2: Valami izgalmas dolog történhetett éjszaka Andikával.
1: Csak most megvan amúgy a tökéletes terv, tehát ugye mit teszik a légy? Tehát ugye minden szarra rászállt, tehát akkor fogsz egy darab fogsz egy darab csalit.
3: Figyelj, most ugye nem akarod, hogy megüssem.
1: Ne érts félre! Én most csapdát építek. Bocsánat, Andi. Tehát nem úgy értettem.
2: Erősen úgy volt, mint a...
3: Hát egyébként igen.
2: Andit minősítettem volna.
1: Egyébként egy utólag halva. Értem a problémádat. De nem így értettem, hanem, hogy csapdát állítunk. Tehát fogsz egy csalit. Egy dózist kiraksz.
2: Egy dózist? Valahova.
1: Lerakod elé a sokkolót, ezt beberegteted, és amikor átrepül az ételért, akkor belesokkolódik.
2: De hogy ezt akkor folyamatosan beregtetni kell.
3: De tényleg.
2: Andi, nem a sokkolót szokta folyamatosan beregtetni.
1: Jaj, de nem.
2: Ez fárasztó.
0: Buenos morgen! Minden hétköznap.

A Vízzene Virágfesztivál páros napi egyért. Mai kérdésünk, milyen nevű hölgyről énekel Dáni Elfi? A Jacqueline, B. Geraldina vagy C. Juliet? A helyes választ a saját nevetekkel együtt küldjétek el SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978 5-ös. Sorsolás a következő óra vége felé.

0: Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Nagyon erős UVB-sugárzás várható. Megnyílt az új Dunaparti sétány Esztergomban. Katar ellen szerezte meg története első győzelmét Kanada. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Megnyílt az új Dunaparti sétány Esztergomban, közölte Hernádi Ádám polgármester közösségi oldalán. Június 18-án újra fontos mérföldkőhöz érkezett Esztergom árvízvédelmi fejlesztése. Elbontották a kordonokat a Prímás szigeten épülő új védvonal elkészült szakaszán, így ismét megnyílt a Dunapart az ott sétálók előtt, valamint újra látogathatóvá vált a Palkovics pad is. Nagyon erős UVB-sugárzás várható a mai napon, közölte korábban a Hungaromet ZRT. Ma az UV-index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen, amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Kirép a Magyar Szocialista Pártból Molnár Zsolt, közölte az MSZP az MTI-vel. Közleményükben azt írták, Komjáti Imre az MSZP elnöke egyértelművé tette, a párt közösségének politikai és erkölcsi védelmében elvárja Molnár Zsolttól, hogy a folyamatban lévő eljárás lezárultáig azonnal függessze fel tagságát. Molnár Zsolt jogi képviselőjén keresztül válaszolt a pártelnök levelére, arról tájékoztatva a pártvezetést, hogy kirép az MSZP-ből. Molnár Zsoltot meggyanúsítása után június 4-én tartóztatta le a bíróság az óbudai korrupciós ügy kapcsán. A politikus a jelenleg a fővárosi törvényszéken zajló zuglói parkolási ügy vádlottja is egyben. És végezetül sport, a társházigazda kanadai válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. A juharlevelesek az első két részvételük alkalmával 1986-ban és 2022-ben egyaránt 3 vereséggel búcsúztak, a mostani tornát pedig döntetlennel kezdték.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, az északkeleti és a nyugati délnyugati határ közelében zápor egy-egy zivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Ragyogóan szép reggelt, vagy hát szépen lassan már inkább délelőttöt kívánok mindenkinek. Ez itt a Buenos Morgan utolsó órája. Én továbbra is egyedül itt a stúdióban, ugye ma egy ilyen rendhagyó napunk van. Délig én vagyok veletek, aztán jön Zimmerer Tomi a koktéllal, délután pedig 3-tól egészen este 7 óráig a Foxconn Festről jelentkezik Rédl Ádám, úgyhogy Ádit majd a délutáni órákban hallhatjátok. Ami változatlan, az továbbra is a játékunk. Ebben az órában még játszhattok velünk páros napi jegyért, víz Zene, Virág, Fesztivál, Tata, ide sorsoljuk ezeket a belépőket. Egyébként pedig ebben az órában nem sokára majd beszélgetünk is Jakab Jácintal, a Vízzene Virág Fesztivál igazgatójával, így a fesztivál előtt egy héttel. Kíváncsi vagyok, hogy hát mennyire telnek vajon aktívan ezek az utolsó napok. Azért van egy olyan tippem, hogy a szervező csapat nem unatkozik. Az idei program részleteiről fogunk tehát beszélgetni. A kérdésünk pedig, amivel megnyerhetitek azt a bizonyos páros napi jegyet, nyilván a nyertes által választott napra, a következő: milyen nevű hölgyről énekel Dani Elfi? A Jacqueline, B. Geraldine, avagy C. Juliet? Szerintem nem túl nehéz a kérdés. Aki rendszeresen hallgat minket, az egészen biztosan el tudja küldeni a helyes választ, vagy legalább annak betűjelét, plusz a saját nevét SMS-ben, avagy Viber üzenet formájában 0620 978 978 5-ös. Erre a számra küldjétek!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahogy ígértük, főszerepben ebben az órában a Víz Zene Virág Fesztivál, és hát a fesztivál igazgató Jakab Jácint már itt velünk a stúdióban, az igazi formájában, abszolút valósan, noha láthatjuk most már őt éjjájjal is. Egyébként direkt akartam ezzel kezdeni a beszélgetést. Szia Jácint, jó reggelt!
2: Szia, sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Mert hogy hát egy, azt gondolom, hogy nagyon modern dolog, és nem nagyon láttam még egy fesztivál kapcsán se azt, amivel ti operáltok, hogy nagyon durván bevontátok az AI-t, és ugye készült, hát neked egy ilyen AI avatárod, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt.
2: Abszolút avatár. Hát éppen azon gondolkoztam, hogy annyi mindent kell szervezni ilyenkor a Víz Zene Virág Fesztivál kapcsán, hogy nincs időm elmenni interjúkat adni, vagy a fontosabb információkat videóformában közölni, úgyhogy csináltunk egy avatárt. Szerintem egész jól sikerült, néha így még jobb is, mint a saját valóm, de hogy az abszolút egy új dolog. Nem tudok arról, hogy egyébként Magyarországon bármelyik fesztivál szervező saját magát avatár rá varázsolta volna az AI-on keresztül. Ez is egy újítás. Az AI-nak vannak olyan területei, amelyet érdemes kihasználni és pozitív értelemben bevonni.
1: Szerintem nagyon jól visszaadja a Víz Zene Virág Fesztiválnak a hangulatát. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki még nem látta, akkor mindenféleképpen csekkolja, ugye érdemes itt a Víz Zene Virág Fesztiválnak a Facebook oldalát követni. Szóval, hogy nagyon jól visszaadja azt a fajta atmoszférát, ami én azt gondolom, hogy ahogy te is mondtad, országos szinten is azért a különlegessége a Víz Zene Virágnak.
2: Hát így van, a Tata egy festői környezetben van, és az a exkluzív környezet, a Eszterházi kastély, a Tatai vár, önmagában az öreg tó és környéke, az már vonzóvá teszi a várost, és amikor ezt megjelenítjük egy fesztivál környezetben, akkor az a célunk, hogy még többen figyeljenek Komárom-Esztergom megye ékszerdobozára, mi Tatára itt tekintünk, és ezért is csináljuk ezt a videót úgy, hogy megmutassunk minél többet, a várat, az Eszterházi kastélyt, ahogy Besenyei Péter átrepül a tó felett, és sorolhatnánk, tehát ezt az érzést, hangulatot, amit mondasz, szeretnénk átadni egy videón keresztül, és hát igen, néha megjelenek én is benne, de az fontos, mert fontos üzeneteket is szeretnénk ezzel átadni.
1: Ha már itt egyébként Pétert említetted, hát mondhatjuk, hogy ő azért már egy ilyen elválaszthatatlan részévé vált a Víz Zene Virág Fesztiválnak, mert hogy szerintem, bár nagyon jó a line-up, én ezt már gratuláltam neked már ugye többször is itt adáson kívül is az elmúlt időszakban, meg nyilván majd rátérünk itt a színpadi fellépőkre, de hát én azt gondolom, hogy évről évre az egyik leginkább várt programelem az a műrepülősó.
2: Bízom benne, hogy elválaszthatatlan része lesz a jövőben is Péter a Víz Zene Virág Fesztiválnak, nagyon szeret egyébként Tatára jönni. Legutóbbi interjús beszélgetésünkben pont mondta, hogy 6 perc egyébként, amikor pontban Tata fölé érkezik a tó felett, tud repülni, és hatalmas sikere volt tavaly is, és most úgy szerveztük meg Péternek a műrepülősóját, hogy kicsit később kezdődik, tehát 18:30-kor fog majd kezdődni szombaton, azért, hogy a fényviszonyok, a napnak a mozgása az még nagyobb élvezetet nyújtson a látogatók. És hát ez ugye egy ingyenes program gyakorlatilag, mert a tó bármely részéről látható, és nagyon várjuk mi is ezt az eseményt.
1: Na térjünk akkor rá magukra a színpadi fellépőkre. Hát én azt gondolom, hogy ha csak a legnagyobb neveket soroljuk, tényleg, tehát Halott Pénz, Dash, Parnograszt, Korda György és Balázs Klári, Dáni Elfi, hát azért egy igen erős line-upnak sikeredett ez. És egyébként, ugye ezt többször is elmondtátok, hogy családok, barátok fesztiválja, valóban azt gondolom, hogy minden korosztályt sikerült megszólítani.
2: Köszönöm, ez volt a cél, tehát hogy a programot úgy állítottuk idén is össze, hogy tényleg mindenki megtalálja a neki kedvére valót. Napközben ingyenes programok, kalapjakap koncert, Alma együttes, különböző kézműves foglalkozások, ugye ott lesz majd a virágkiállítás, meg a hagyományos vízi programok is, és este pedig azok a nagy nevek, akik Magyarországon akiket Magyarországon szerintem nagyon sokan szeretnek, és azért itt van Demién is, azért van Des is, K. Kevin is, tehát hogy még azt nem tudjuk, hogy ki fog kit elvinni, hogy anyu viszi el a gyereket, vagy a gyerek anyut, aput, de mindenféleképpen azon gondolkoztunk, hogy ez a fesztivál tényleg mindenki számára egy nyitott fesztivál legyen, szerethető fesztivál legyen, és olyan zenei kínálat mutatkozzon meg idén is a Kastély téren, amelyre mindenki emlékszik majd, és legyen jó sokan, ez a cél.
1: De egyébként, ha abba belegondolsz, hogy ugye most hogyan tudnék élni nélküled, az mekkorát szólt ebben, igen, az évben. Tehát, hogy önmagában azt gondolom, hogy már a Demién dalok is elérik az összes korosztályt. Ráadásul, ha jól tudom, akkor ugye Demién Ferenccel érkezik majd ott a legelső este, hogyan tudnék élni nélküled filmnek késztárja is.
2: Így van. Ezt őket még nem tudjuk felfedni, hogy kik lesznek, mert még nem kaptuk meg a neveket, de függetlenül tényleg úgy gondoltuk, hogy a nagy sikerű film alapján érdemes ezt így egybekezelni, és bízunk benne, hogy a közönség is ezt értékelni fogja. De ha Korda György és Balázs Klárira gondolunk, az is egy olyan produkció már, amit mindenki szeret, kicsik és nagyok is egyaránt. Nagyon várjuk őket is, és ugye újdonság lesz a Rocksziget, amely sok évig nem volt, vagy legalábbis csak pici részletekben volt jellemző, hogy ezt a zenei kultúrát megszólítja a fesztivált, és ezen próbálkozunk, hogy most ezt visszahozzuk.
1: Igen, egyébként pont erre akartam rákérdezni, hogy én azért, ahogy így nyomon követem például a magyar fesztiválokat, meg mondjuk a kommentmezőt a különböző posztoknál, azért az rendre visszatérő kérdés, illetve leginkább kérés volt mondjuk így a szervezők felé, hogy nem lehetne egy kicsivel több rock zenét? Hát akkor most úgy látom, hogy aki Tatára kilátok, az ezt is megkaphatja.
2: Így van, nagyon jó, amit kérdezel, mert tavaly pontosan megkérdeztük a közönségünket, hogy jövőre mit szeretnének, kiket szeretnének látni, és amit mondasz, hogy rendre jött, hogy egy-egy rock zene, egy Oszcián, egy pakolgép, egy tankcsapda, tehát hogy mindig jöttek olyan előadók, akiket szívesen szeretnének újra látni itt a környéken. Nagyon nincsen sajnos rockfesztivál, itt olyan nagy rockfesztivál itt a megyében, amelyre érdemes lenne kimenni, legalábbis én nem tudok róla, és éppen azért gondoltuk azt, hogy legyen fesztivál a fesztiválban. Reméljük, hogy a tavalyi nagy sikerű tankcsapda koncert után ott kb. 7500-on voltak, a mostani line-up is majd megszólítja a rockzenét kedvelőket.
1: Bár utaltál már rá itt a beszélgetésben, de én azt gondolom, hogy azért emeljük ki külön a vizet, meg a virágot is a fesztivál nevéből, mert hogy ezek is nagyon hagyományos részei, hagyományos elemei, elválaszthatatlan részei szintén a Vízzel a Virág Fesztiválnak. Mik lesznek a vizes programok, illetve hát ugye a virág hogyan jelenik meg, bár itt ugye már a virág kiállítást már némileg egy pár szó erejéig szóba hoztad.
2: Szoktam mondani, hogy földön, vízen és levegőben szervezzük idén is a fesztivált, és 33 éves idén a rendezvény, és azzal a tradíció tisztelettel tesszük mindazt, amit az elődeink ugye ránk hagytak, hogy a jövőben is azok az értékek, fesztivál elemei megmaradjanak, amik tulajdonképpen mindig is jellemezték ezt a családi rendezvényt. Így a virág kiállítás, mindenében elmondom, hogy egy picivel mindig nagyobb, egy picivel mindig több virág van, mint az előző évben, és tavaly egy fantasztikus virágkiállítást sikerült megszervezni, és idén is ugyanazzal a csapattal fogunk dolgozni, több mint 60 virágkötő, több 10 000 virágszálat fog majd hozni, és díszíti majd a törökkori átjárót és a környékét. Ezeket a virágokat a fesztivált követően egyébként majd, amikor véget ér minden, akkor is megmaradnak, akkor majd a kilátogatók elvihetik, majd mondjuk, hogy mikor, és akkor szépen haza lehet vinni ezeket a virágkölteményeket. De nagyon fontos hagyománya a vizes programok, tulajdonképpen a kékszalagos vitorlásverseny, lampionos felvonulás, a tűzi játék. Ugye Tatán ilyenkor lehet egyedül egyszer tűzi játékot kilőni. Ez Tata ünnepe tulajdonképpen, és mi ennek próbálunk tisztelegni, és az a borlovagrendi megnyitó is ugye egy régi elem, vagy amikor Tata borát is ugye díjazzák. Ez fontos, és törekszünk arra, hogy ez rendben legyen.
1: Akkor még egy ilyen kis backstage kérdés. nektek a szervező csapatnak mivel telik majd az utolsó egy hét, mert én azt gondolom, hogy hát eddig se pihenhettetek túl sokat, de talán most így hirtelen nagyon gyorsan kell majd nagyon sokat aludnotok. Nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, mindesetre sok időtök nem lesz a pihenésre. Mik az utolsó egy hét legfontosabb teendői számotokra?
2: Valóban nem sokat alszunk, de ez nem baj, mert az a cél, hogy a fesztivál mindenki számára tökéletes legyen és jó legyen, de a következő egy hétben azért itt az építési munkálatok azért bőven elkezdődnek. Ezért lehet számítani útlezárásokra majd. Itt majd minden a lakosság türelmét kérjük és megértését, ugyanis egy ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen egy várost építünk fel. Ahhoz vannak munkagépek, vannak nagyterautók, ahhoz le kell zárni bizonyos útszakaszokat vagy területeket. Ezt azért is tesszük, körbe kell keríteni, üzemi területnek kell nyilvánítani. Ez a biztonságunk érdekében fontos kiemelni, hogy ilyenkor lehet egy pici kellemetlenség, hogy nem tudok bemenni, nem azon az útvonalon tudok futni a tópart körül, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk majd oda. Mi a megfelelő tájékoztatást ezt a közösségi médiában ezt hamarosan közzétesszük, illetve még fontos az is, hogy jövő héten majd hamarabb megnyitjuk a pénztárakat, azért, hogy akár a Tata kártyával rendelkezők, vagy mások hamarabb hozzájussanak a jegyekhez. Érdemes ezeket hamarabb megvenni, hamarabb átvenni a jegyet, hogy elkerüljük a sorban állást, de mivel most már egy országos fesztiválról beszélünk, nagyon sok ember, több ezer embert fogunk várni, ezért a biztonságra is jobban oda kell figyelni, tehát ez azt jelenti, hogy lesznek beléptetőkapuk, lesz majd akár ruházat átvizsgálás is, tehát hogy a biztonságunk érdekében ezeket mindig mind meg kell majd tenni, és hát a jövő héten építés, szépülés és a szerdai nappal tulajdonképpen nagyjából már látszik majd a fesztiválnak az arculata, és csütörtökön pedig elindul maga a fesztivál a nulladik nappal, és ami újdonság lesz még, hogy ezen a napon kinyit majd a Neszmély bor vidéknek a borászai kinyitnak, és ingyenesen tulajdonképpen a borudvarban lehet majd egy ilyen kis csendes kis borozgatást eszközölni, csinálni, úgyhogy utána pedig lehet lenni a Demi Ferenc koncertre.
1: Így van, tehát jövő héten csütörtöktől egészen vasárnapig Vízzene Virág Fesztivál Tatán, ugye ide sorsoljuk mi is a belépőket ezen a héten, és hát ezt eddig még nem mondtuk, de akkor most így az interjú végén ezt is elárulom, hogy jövő héten hétfőket szerdán is nyerhettek majd még ráadásul akkor bérleteket, úgyhogy mindenféleképpen érdemes minket is hallgatni, meg aztán a Vízzene Virág Fesztiválra is kilátogatni. Játszint sok erőt, sok energiát a hátralévő egy héthez, meg természetesen maga a fesztivál ideje alatt is. Jakab Jácinttal beszélgettünk tehát a Vízzene Virág Fesztivál fesztiváligazgatójával.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aját mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án By Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, mit közben adásban kitárgyaltuk, hogy milyen csippendélek lennénk Ádival.
2: Igen, mert elgondolkoztam azon, hogy ugye itt beszélgettünk a buliról, amin köszönjük, hogy ti is ott voltatok, meg amit szerveztünk, és ott voltak ugye a csippendél fiúk, és hát kérdezgettem Kittit, hogy ott volt a bulin, vagy nem.
3: Ott voltam, de nem láttam.
2: De nem látta
3: a pincében valaki, nem ittünk.
2: Valamiért Rolandnak a mobilján voltak képek a fiúkról, azt meg is mutogatta, és azon gondolkoztam, hogy le kellene őket ütni ott kint a bár előtt, és bemenni helyettük. Mint ahogyan Leslie az Enrico Palazzo-ként megjelenik a csarnokban, és lenyomni ezt a dance-t.
1: Igen, én meg mondtam neked, hogy körülbelül hasonló lenne, mint amikor Danny DeVito volt a Chip and Dale táncos, ugye a Jó barátokban, aki látta, szerintem nem felejti, kultikus epizód. Tehát nagyjából egy hasonló vizuális élményt tudnék hozni, de igazából lehetne egyfajta küldetés, nem? Hogy számoljunk le az előítéletekkel, hogy minden vetkőzős fiú izmos, meg jóképű, meg hasonlók. Tehát akkor
2: hát természetes szépséget lássanak a hölgyek, nem?
3: Igazi férfit, nem? Nem az ilyen. Megcsinált mű.
1: És ebből az igazi a hangsúlyos, nem a férfi. Sajnos.
2: És egyébként szerintem a férfiak is örülnének odahaza, hogy a nők örömmel térnek vissza a buliból, hogy haj, de jó, nem a legrosszabbat húztuk.
1: Na jó, de figyelj, az Elbándi is sikeres volt a rendes családban, ugye? Ő is volt vetkőzős fiú, tehát hogy neki ott is volt egy-két ilyen epizód, és imádták a nők. Miért nem működhetne nálunk is?
2: Most azon gondolkozom, hogy ha ez ilyen Hot Man's Chip and Dale show, akkor legyen ilyen langyos fiú. Nem, az nem jó.
1: Langyos fiú Chip and Dale show?
2: Not very cold.
1: Not very cold, boys.
3: Meg amúgy szerintem mióta létezik ugye a Magic Mike című film, azóta tehát azt überelni úgyse tudja senki. Tehát, hogy
2: mi ez jó? Én nem láttam a Varázs Mikit. Az jó?
3: Hát... Igen.
2: Varázs Miki.
1: De mi lehetne a mi művész nevünk? Tehát, hogyha mi összeállnánk egy ilyen Chip and Dale duóvá, akkor mi lehetne? Mi lehetne az a név, ahogy minket meg lehetne próbálni eladni?
2: Hát, mint a fast food. Tehát, hogy ilyen fast boys.
1: A fast boy, az más.
3: Real boys.
1: Real?
2: Forrás fiúk.
1: Nem, valami angolos, tehát egy valami olyan menő művésznék kell szerintem. A real boys az már lehet, hogy egy kicsit hajaz. The real boys. Nekem adja.
3: Szerintem kitaláltuk az új ágat.
2: Lehetnél a proli-roli, és akkor te úgy jönnél be, mint egy ilyen proli.
3: Proli-roli.
1: Én ezt meséltem ezt a sztorit, egyszer a Kemon sütötte el nekem az Airi Mafiás Kemon. Már mondjuk úgy, hogy elég vidám állapotban volt. Koncert után így odaállt elébb a backstage, hogy a Roli, ne légy, Roli! És kb. 20 percen át rögött a saját poénján ezt követően.
2: Ezt tényleg lenyomadnád úgy, hogy bejössz ilyen izébe, ilyen izzadt munkásinkben, meg egy sörrel. És akkor Proli Roli megérkezett.
0: Buenos Morgan! Minden hét

Közeledünk a Buenos Morgan végéhez, és adós vagyok még a helyes válaszsal, ami nem más, mint az A, vagyis Jacqueline. Ilyen dala van Dani Elfinek, ezt nem sokára pörgetjük is. A mai szerencsés nyertes pedig nem más, mint Orsolya. Gratulálunk! Téged értesítünk adáson kívül. A folytatásban pedig tisztől délig maradok veletek.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
3: A Bikini koncert nem csak zene,
2: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
3: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Közzétették a védetter megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. A belügyminiszterrel egyeztette Kalancs Group alvállalkozóinak ügyében. Ma is frontmentes időre számíthatunk. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. A benyújtott javaslat többek között részletesen szabályozza, milyen feltételek mellett lehet ismét hatósági árat bevezetni, illetve hogyan kezelhetők a felszabadított biztonsági készletek. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, közölte a hiradó.hu. Ma is frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk és megnövekedhet a reakcióidő. A szelesebb tájakon fejfájás, migrén, ingerlékenység, illetve nyugtalanság jelentkezhet. A sok napsütés ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. A záporok, zivatarok frissítőek lehetnek, de környezetükben felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, tanácsolja az időkép.hu. A belügyminiszterrel egyeztette Kalancs Group rendezvényszervező és kommunikációs cégcsoport alvállalkozóinak kifizetése ügyében, és ígéretet kaptak a helyzet megoldására, mondta Szűcs Balázs, a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének főtitkára az MTI érdeklődésére. Emlékeztetett június elején Gancer Gábor, a szervezet elnöke, nyílt levélben az elmaradt munkavállalói munkabérek és alvállalkozói követelések azonnali saját vagyonából történő rendezésére szólította fel Balási Gyulát, a Lansz Group rendezvényszervező és kommunikációs cégcsoport tulajdonosát. Sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási eljárásai következtében a cégcsoport bankszámláit zárolták. Emiatt a cégcsoport alkalmazottai nem kapták meg a májusi munkabérüket, és a vállalat által megbízott alvállalkozók kifizetései is ellehetetlenültek, mutatott rá. A zenés nyári találkozások program keretében Romengo és Lakatos Mónika koncert lesz Oroszlányban. Ma a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán lépnek fel 19 órától. Várják az érdeklődőket, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. A hőmérséklet ma 27 és 33 fok között alakul. Szombaton forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon lehet, 35 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig
2: vele. Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, rendhagyó műsorrend ma itt a Forrás Rádióban, mert hogy délután a stáb nagy része a Foxconn Festről jelentkezik, leginkább majd Rövid Ládámot hallhatjátok, én délig még maradok veletek. Jöjjön a Summer Jam, ha már itt az igazi nyári idő, hozom a legjobb slágereket a mikrofonnál, és Solan.

Mary Mary klasszikusa, a Shackles egyenesen 2000-ből újra gondolva, még pedig a tavalyi évben Wachowskiék által. A folytatásban Sem veszünk vissza a tempóból érkezik Alok, Ella Ayer, illetve Kenny Dope közöse. Ez már is a Deep Down, itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás.
2: Június 28-án az öreg tópartja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
3: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
4: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre, élmény. Komárom, határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez itt a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója, és benne hamarosan Doja Cat énekel, előtte azonban még fussuk át a mai igencsak rendkívüli menetrendet. Délig én vagyok veletek, ezt követően déltől 3-ig érkezik Zimmerer Tamás a koktéllal, majd pedig 3-tól egészen este 7-ig jelentkezünk a Foxconn Festről, ott pedig majd Réd Ládámot hallhatjátok leginkább. Doja Cat-et ígértem, aki féltékeny típus, erről énekel.

Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Massza meg a propaganda. Mi a f*** csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziák.

Summer in New York, egy nagyon klassz feldolgozás itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Hát igen, a feldolgozások korát éljük, és nem túl meglepő módon egy ilyennel megyünk tovább. Tokas Miracle, Chris Burke, ő dolgozta ezt át, mégpedig a tavalyi évben, és szerintem igencsak jól sikerült. Hallgassátok csak!

0: vége ennek az órának, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban hozom nektek Sophie and the Giants slágerét, ez lesz a Little Bit Wide.
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hangulatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitó buli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító.

0: Pénteken Tali. Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu. Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 11 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A fürdőzés szabályaira hívták fel a figyelmet, útlezárásra kell számítani Tatabányán. A múlt heti halálos stráda balesetek egyike sem az M1 bővítés alatt álló szakaszán történt. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Itt a vakáció, megérkezett a hőség is, gyermekek és szüleik hűsölnek a strandokon, tavaknál és a nyílt vizek mellett. Rasné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője a fürdőzés szabályaira hívta fel a figyelmet.
2: Nagyértékű mobiltelefont, nagyértékű készpénz, bankkártyát jobb, hogyha otthon hagyunk, vagy hogyha viszünk magunkkal egyéb tárgyakat, akkor használjuk a strandnak az érték megőrzőjét. Semmiképpen nem jó taktika az, hogy a törölközővel letakarjuk a hátizsákot, aminek a belső zsebében ott van a pénztárcánk. Kocsi kulcs is ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogyha autóval érkezünk a strandra, akkor azt is az érték megőrzőbe tegyük el. Alkoholos befolyásoltság alatt ne fürdőzzünk, mély vízbe csak az menjen, aki valóban jól tud úszni. Gyerekeket vízparton, vízben felügyelet nélkül ne hagyjunk, csak úszni tudó gyereket engedjünk a mély vízbe, de azt is csak felügyelet mellett, és hát a nyílt vizek, élő vizekről ne is beszéljünk, hiszen az még nagyobb veszély rejt magában, mint egy strand. Csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad fürdőzni.
1: A mai napon és holnap zajlik a Plac elnevezésű rendezvény Tatabányán, a Megyeháza téren és az Árpád téren. A rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani Tatabánya belvárosában. Ma délután 1 órától várhatóan június 21-én vasárnap reggel 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben a Komáromi utca, Álmos Vezér utca és a Béla Király körtér közötti szakaszán, valamint a főtér és a köztársaság útja közötti területen. A mélygaráshoz vezető út szabadon használható, a rendezvény ideje alatt a mélygarázs zavartalanul üzemel. A szervezők kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét és megértését. A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1-es bővítés alatt álló szakaszán történt, emelte ki a csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A kormány szóvivői tájékoztatón a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatban elhangzottakról az MKIF ZRT azt írta, a társaság szigorú megrendelői kontroll alatt áll, kizárólag az állam által jóváhagyott műszaki tartalmat valósíthatja meg. Kifejtették, a társaság által kezelt gyorsforgalmi úthálózatot érintő beavatkozások során kiépített terelések esetében lényeges szabályokat kell betartaniuk. Felújítási munkálatokat csak az állam által évenként előre jóváhagyott program szerint végezhetnek, amelyben a terelések hossza, típusa, időtartama részletesen szerepel.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék nem valószínű. A hőmérséklet ma 27 és 33 fok között alakul. Szombaton forró, napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon lehet, 35 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Hello, drága forrás hallgatók, nincs megállás itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ebben a 60 percben is hozom nektek a legjobb slágereket. Kezdésként, ahogy ígértem, Sophie and the Giants és a Little Bit Wide. Ezzel nyitjuk tehát ezt az órát. Tartsatok velem a mikrofon mögött, és saland!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Shake it to the max, és hát mi is valóban a maxra tekerjük. Hát egyrészt a fordulatszámot, ti pedig remélhetőleg a hangerőt, és maradunk a jobbnál jobb slágereknél a folytatásban is, hiszen ez itt a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. Nora Till érkezik már is, és tőle a nagy kedvenc 2024-ből, ez az Only My Head.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzenevirág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Topic és Nico Santos így együtt. Ez volt a Buddy, egy újdonság, egy idei kedvenc itt a Forráson, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában, ahol már is Faust lágerével folytatjuk. Jön a Changes!

0: Annak, meg úgy unblock a délelőttnek, jó étvágyat az ebédelni készülőknek. A stafétát tőlem átveszi Zimmerer Tamás. Vele tarthattok a következő 3 órában. Aztán 3-tól 7-ig helyszínről jelentkezünk, mégpedig a Foxconn Festről. Rédl Ádámot hallhatjátok majd elsősorban, és hát emiatt egy picit csúszik a charter. 7-től 9-ig hozza nektek a Forrás Rádió toplistáját Zimmerer Tamás. Így aztán talán az sem meglepő, hogy a Light Session is ma rendhagyó módon 9-től 11-ig jelentkezik. Természetesen ESB áll majd a lemezjátszók mögé. Az elmúlt 6 órában Ilyes Solandot hallottátok, és hogy melyik dallal nyit majd a következő órában Zimmerer Tomi? Hát figyeljetek, mert hogy már is mutatom, Dua Lipa érkezik majd.
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni,
3: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
4: Huligán vagyok, jaj neked urilány, sztorm a szívébe tombol a hurikán.
3: Jegyed van már?
2: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
4: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
3: 4 nap, végtelen élmény.
5: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
6: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Nagyon erős UVB sugárzás várható, megnyílt az új Dunaparti sétány Esztergomban, közzétették a védetár megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Megnyílt az új Dunaparti sétány Esztergomban, közölte Hernádi Ádám polgármester közösségi oldalán. Június 18-án újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Esztergom árvízvédelmi fejlesztése. Elbontották a kordonokat a Prímás szigeten épülő új védvonal elkészült szakaszán, így ismét megnyílt a Dunapart az ott sétálók előtt, valamint újra látogathatóvá vált a Palkovics pad is. Nagyon erős UVB sugárzás várható a mai napon, közölte korábban a Hungaromet ZRT. Ma az UV index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen, amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. A benyújtott javaslat többek között részletesen szabályozza, milyen feltételek mellett lehet ismét hatósági árat bevezetni, illetve hogyan kezelhetők a felszabadított biztonsági készletek. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, közölte a hiradó.hu. És végül sport. Elsőként a társházigazda mexikói válogatott jutott tovább a csoportjából a labdarúgó világbajnokságon, mivel második mérkőzését is megnyerte. Csütörtökön a dél-koreai csapatot 1-0-ra verte Guadalajarában. Az utolsó körben a közép-amerikai együttes a csehekkel, míg az ázsiai gárda a dél-afrikaiakkal találkozik.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő, csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ma sem fogunk fázni, sőt, inkább melegünk lesz, és így lesz a továbbiakban is. Hello, hello! Ez a Forrás Rádió, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója. Benne a koktél három óráig kivételesen, aztán irány Komárom. Nem sokára a Girls Alatt, a Bulvár Csokorban, addig Zombr, Tess, Saturday, Snow és Dua Lipa. Kezd az Illusion, rádióz velem!

Hombre tavalyi slágerével találkoztál, ez volt az Andrés Dita forráson. A Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás, ez a koktél kevés dumával, jó sok zenével, egészen 3 óráig Tamással. 3-tól is néha bejelentkezem én is, na meg majd Réd Ládám kollégám, hiszem a Foxconn Festre megyünk Komáromba, a Monostori erődbe, úgyhogy onnan kaptok majd rengeteg információt. Addig viszont még rengeteg jó dalt kaptok tőlem, no meg Bulvár Csokrot, ebben az órában a Girls Aloud a terítéken, Louis mindjárt Sting Shaggyvel, elsőként pedig The Weeknd, csak slágerek közt tiéd a Sacrifice. Ladies and gentlemen, The Weeknd.

0: és Get Lucky persze a tavalyi évből érkezett. Koktél 4 órában, ám most 5-ben. Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy itt vagy. A Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatod. Ránéztem a kalendáriumra, és az jutott eszembe, hogy a különböző ismeretterjesztő csatornákon, streaming szolgáltatón hányszor láttam már a normandiai partra szállást. Nos, de ezzel kapcsolatos az egyik kalendáriumi darab. 82 évvel ezelőtt jelentek meg a Life magazinban Robert Capa vagy Capa magyar fotós képei a normandiai partra szállásról. Na, ő volt az egyetlen fotós, aki 1944. június 6-án hajnalban a partra szállók első hullámával Normandia földjére lépett. Kapaszkodj, délután 2 óráig 6 tekercs filmet fotózott el, majd az első kórház hajóval visszatért Portsmouthba, a filmtekercseket bevitte a Life magazin londoni irodájába, és fáradtan lefeküdt aludni. Ja, és amúgy ma született Garfield, a macska. 48 éves a csávó. Bulvár Csokor rövidesen a Girls Aloud-dal, és persze egy dalt is hozok tőlük. Itt lesz Chris Cross, Amsterdam és Conor Maynard. A Sonic dal átiratával is találkozol. A kereskedelmi szünet után pedig James Arthur dal a tiétek. You're Nobody Till Somebody Loves You, így a dal. Kapod a kereskedelmi szünet után.
1: Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától az ismeret. A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol.

0: és a Schlepp élőben robbantja fel a tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
1: Van ez a lány, én is ismerem.
0: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
1: Ő az én kedvesem.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az igazából szerelembetét dalát hallottad a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy, a koktélt hallgatod egészen 3 óráig kivételesen, aztán pedig irány Komárom a Foxconn Festen leszünk Rédl Ádám kollégámmal, no, és persze a csajokkal. Bulvár Csokrot ígértem íme hatalmasa boldogság a Girls Aloud házatáján, ugyanis a 40 éves Nicole Roberts világra hozta első gyerkőcét, egy gyönyörű kislányt vőlegényével, Mitch Hachnal. Az énekesnőt elárasztották a gratulációk, csapattársa Nadine Coyle az elsők között köszöntötte őt. No és miközben a babavárás lázában égtek, Nadine egy friss interjúban alaposan megbolygatta a múltat, bevallotta, hogy a 2000-es években a lánybanda aranykorában történtek olyan dolgok, amikre ma már azt mondaná, hogy úristen, ez egyáltalán legális volt. Coyle emellett Olivia Atwood podcastjében arról is beszélt, hogy mennyire megviseli őket a néhai csapattársuk Sarah Harding hiánya, és arra kérte a nőket, hogy a tragédiából tanulva sose hanyagolják el az egészségügyi szűréseket. Hölgyeim, hallottátok, ugye? Sarah Harding üzeni. Bulvár Csokor, benne a Girls Aloud! Mindjárt itt van a Walmart féle party arc, jön a Naked, és már a Müller közös, Milo pedig Florence Armannal közösködik.

A DMNDS és Fun La Roses közös zárta a harmadik órát. Ez volt a Calabria, egy kis latin house itt a forráson. Csak slágerek a nap 24 órájában a Vízzen a Világfesztivál hivatalos rádiójában. Tom Crennan és a Full Attention az Esztergomi Krónika után. Az robban, mutatom!

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzenevirág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyet még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
4: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok! Aszfaltozási munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe Esztergomban. Átadták a felújított városháza épületét, vidám gurulásra és közös élményekre hívják a családokat június 20-án. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Június 13-án délelőtt a szemerkélő eső dacára szép szemmel gyűltek össze Esztergom főterén, ahol hivatalosan is átadták a felújított városháza épületét. A rendezvény előtt Hernádi Ádám Esztergom megyei jogúváros polgármestere ünnepélyesen elhelyezte az időkapszulát, melybe a jelen lenyomatai kerültek. Egy rövid üzenet a jövőnek, az Esztergom újság 2026 júniusi lapszáma, a városháza egyedi Lego modellje, egy mai 10.000 forintos bankjegy, egy különleges fa emlékplakett, egy emlékérem, ami a Mária Valéria híd újjáépítésének 20. évfordulójára emlékeztet, valamint az esztergomi bazilika kupolájának egy eredeti darabja. Ezen felül helyet kapott a kapszulában a polgármesteri hivatal dolgozóinak és a közgyűlés tagjainak névsora is. A hivatalos programot követően a jelenlévőknek lehetőségük volt kívül belül bejárni a most átadott épületet, melyre a jövőben nyílt napok keretében is sor kerülhet majd. Aszfaltozási munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe Esztergomban, a Dobozi Mihály utca és a Vaskapui út kereszteződésében. A munkavégzés két hétvégét érint, június 27-28-án, valamint július 4-én, 5-én. A korlátozások mindkét hétvégén naponta reggel 7 és este 6 óra között lesznek érvényben. A munkálatok ideje alatt lezárják a Vaskapui út és a Földműves út csomóponti ágát. A Dobozi Mihály utcán félpályás útszűkület mellett ideiglenes jelzőlámpás forgalomirányítással lehet közlekedni. A Kopácsi József utcában jelzőrök irányítják majd a forgalmat. Az utcát váltott irányban kizárólag a menetrend szerinti autóbuszok használhatják. A Vaskapui út Visegrád felől a MOL benzinkút előtti balra kanyarodási lehetőségen keresztül közelíthető meg. A Földműves útról a Dobozi Mihály utcára a Várúton keresztül lehet kijutni, ezért az arra közlekedőknek kerülő út használatára kell számítaniuk. A közösségi közlekedés zavartalan biztonsága érdekében a Körösi László úton ideiglenes buszmegállókat alakítanak ki. A kivitelező és a közútkezelő arra kéri a közlekedőket, hogy a korlátozások idején fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint előre tervezzék meg útvonalukat, közölte Esztergom a honlapján. Vidám gurulásra és közös élményekre hívják a családokat június 20-án Esztergomban a Mesekuckó játszótéren. A délelőtt fénypontja a kismotoros felvonulás, amely 11 órakor indul, ezért érdemes otthonról vinni a kismotort, biciklit vagy rollert. A felvonulás előtt és után játékos feladatok, ügyességi kihívások várják a gyerekeket. A jó hangulatról a Hangemberek zenekar gondoskodik, így a mozgás és a játék mellett zene is színesíti a programot. A délelőtt 10 órakor kezdődő esemény ingyenes. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente szalsza bachata est az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program június 24-én szerdán várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A program 19 órakor kezdődik tánctanítással, ahol a kezdők is elsajátíthatják az alaplépéseket, ezt követően pedig közös táncparti várja a résztvevőket. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott, rossz idő esetén a program elmarad. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél! Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Egy óra elmúlt. Hello, ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. No, meg a Bulvár Csokorral, benne pedig a Milky Chance, imádom a formációt. No, és ránézzünk a futball VB-re is, oké? Okay? Hogy ne? Mimi Webb, Harrison, Mika és Tom Grennan, a Full Attention Cast, tartsatok velem, szép délután!

Mimi Webb idei újdonságával találkoztál, Lenz Klaus címmel, csak slágerek a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ez a Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene, bár bocsánat, most 5 órában, mert hisz 3 óráig leszek veletek. Utána pedig Komáromból, a Foxconn Festről jelentkezünk, irányt át nekem a monostori erőd. No és irány a Bulvár Csokor is, benne pedig a Milky Chance nevű német alternatív pop duo, hozom mindjárt az információkat. Apropó információ, a futball VB-ről is, úgyhogy csak nyisd tágat.

A Benoît Saint Clash és az nagy klasszik 2014-ből. Ez volt a Brutal Hearts. Csak slágerek közt hoztam. Te a Vízen a Virágfesztivál hivatalos rádióját hallgatod. Köszönöm, hogy velem tartasz. A Milky Chan... A Benoît Saint Clash és az nagy klasszik 2014-ből. Ez volt a Brutal Hearts. Csak slágerek közt hoztam. Te a Vízen a Virágfesztivál hivatalos rádióját hallgatod. Köszönöm, hogy velem tartasz. A Milky Chance rövidesen a Bulvár Csokorban tuti

0: USA, Ausztrália mérkőzés. Nos, a futball rajongó vagy, akkor ne hagyd ki őket, sőt, ne hagyd ki a Milky Chance-ről a bulvár csokrot sem. Jön a Daft Punk, The Superman Lovers és a Starlight, fú, mekkora klasszik. Michael Patrick Kelly pedig egyből a kereskedelmi szünet után bombáz a Blurry Eyes-szal, mutatom!
1: A Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hangulatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító.

0: Pénteken Tali.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

éjszaka, mi is veled vagyunk. Forrás Rádió, a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiója. Mi hozzuk a rezgést.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Jamaica Jazz, no és persze, hogy a Stolen Dance volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam, ez a koktél egészen 3 óráig, onnan pedig tudod, Komárom, Fox Confest, most pedig Bulvár Csókor, újra a slágerlisták élére tört a német pop folk duo a Milky Chance. Clemens Rebein és Philip Daus nemrégiben összefogott a berlini producerrel, Saul Starral, hogy teljesen új köntösbe öltöztessék a több mint 1,8 milliárdos streaming számmal büszkélkedő ikonikus gigaslágerüket. Na melyiket? Na azt, amit az imént hallottatok, hát persze, hogy a Stolen Dance-et. A frissen megjelent By My Side névre keresztelt hivatalos remix szakított a tőlük megszokott lágy akusztikus dallamokkal, és behozta a pörgős, lüktető berlini techno energiát. Nos, úgy gondolom, hogy a srácok még így több mint 10 év után is pontosan érzik a modern zenei trendek ritmusát. Én pedig érzem, hogy nektek a Havanna című preciózó dal kell. Mindjárt jön, itt lesz Gáspár Laci, meg Karol G erősítve a latin vonal. Sientes te, ubiera, conocido. Csak!

Krüger és Sky Holland zárta ezt az órát. Everyday, így a dal, csak slágerek közszólt a Vízzen a Világfesztivál hivatalos rádiójában. Nos, jön már is Kitty a legfrissebbekkel, aztán robogunk tovább a következő órával. Egészen háromig a Blondie és Steve Albleton közös érkezik. Ilyen lesz a Never Walk Alone.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
2: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
1: a Múzeumok Éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
2: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
1: a Richter tudományos só. A produkció idei szenzációja, a kísérlet közreműködője,
2: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
1: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
2: Érkezzenek időben!
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Érkezik az év első nagy hőhulláma, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Kuvait megkezdte olajtermelésének növelését. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Érkezik az év első nagy hőhulláma, a szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rendőrök június 9-e és 17-e között 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. A közleményben felidézték, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, köztük 10 körözötet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekmény elkövetésén, egy másikat kábítószer birtoklásán értek. Kuvait megkezdte olajtermelése növelését, és azt tervezi, hogy egy héten belül napi 2 millió hordóra emeli azt. Szerdán az Egyesült Államok és Irán a közel-keleti katonai konfliktus lezárását célzó egyetértési megállapodást írt alá, ami részben azt is tartalmazza, hogy megnyílik a Hormuzi szoros a tankhajók akadálytalan forgalma előtt. Kuvait olajtermelése napi 500 ezer hordóra esett vissza a régióban zajló háborúskodás miatt, illetve mert támadás érte a olajmezőit, a lezárt Hormuzi szoroson át pedig nem tudott exportálni. Mozdítsd meg környezetet címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kresztesztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de észak-keleten átmenetileg több lehet a felhő, csapadék az ország döntő részén nem lesz, többnyire mérsékelt marad a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs! Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel! Forrás Rádió! Mindig vele!
4: Csak szeretnék súgni, hogy Lénát és egy gólyát pakolunk össze. A bulvár csokrot hozom, úgyhogy mindenképpen füle majd, mert hogy ez még a koktél egészen 3-ig, onnan pedig elindul majd a délutáni csúcs, hogy honnan mondom. Csak slágerek, Álvaro Soler, Get Off, Daniel Pofter, meg a Blondish és Steve Appleton közös Never Walk Alone. Rádió Szelem!

0: van mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen Edwin.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

Igazi varázslatnak lehettetek fültanúi, Álvaro Soler, és persze, hogy a mágia itt a forráson. A Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott, benne pedig a meghosszabbított koktélt, 3 óráig tart a program, onnan pedig elindítjuk majd a délutáni csúcsot Rédl Ádámmal, hiszen a Foxconn Festről jelentkezünk Komáromból, a Monostori erődből. Rengeteg információt, helyzetjelentést és sok-sok jó zenét kaptok majd, ígérem. Bulvár Csokrot pedig rögvest, benne pedig Léna. Emlékeztek rá, ugye, az Eurovízió egyköri győztesével, és persze a dalával is fogtok találkozni. Addig pedig hozom Jade-et, You Know, Forget You For Now, itt pedig már is Eminem a nagy klasszikkal. Na hát, ez tudja, hogy megvan mindenkinek. Csak slágerek közt itt

jött ezzel a dallal a hölgy. Léna, és a Satellite volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Ez a meghosszabbított koktél egészen 3-ig Tamással. Kevés Duma, jó sok zene, és persze a Bulvár Csókor. Benne pedig Léna, alias Léna Meyer Landrut. Képzeljétek, világra hozta a második gyerkőcét. A 35 éves énekesnő és férje, a szintén zenész Mark Forster, teljes titokban tartották a terhességet a nyilvánosság előtt, egészen addig, amíg a napokban már a hatalmas baba pocakkal le nem fotózták őket Berlinben. Értesülések szerint pedig a csöpség már meg is érkezett, bár a büszke szülők híresek arról, hogy tűzzel, vassal védik a magánéletüket. Mark Forster nem bírta ki, és a Sing Meine Song című tévé műsorban egyérzelmes dallal üzent szerelmének és a legújabb családtagnak. Úgyhogy kiderült, kérem, minden. Az imént az immár 2 gyermekes édesanyát, Lénát hallottátok, persze, hogy a Satellite-tal és a Bulvár Csokorban. Hayden James rövidesen, itt lesz Alessandra, Melanie Thornton, no meg a Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta kollab. Don't you worry, így a dal, csak slágy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tó partjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap végtelen élmény.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Szürke hájog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti...
3: Mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Szürke hájog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal elegáns...

0: online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítés.

James Gorgonzid és Nate Dunn a Foolproof-val repült. 5 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, 3 óráig. Aztán, ahogy ígértem, irány Komárom, robognom kell, sietnem kell, mert Réd Ládám kollégám félős, úgyhogy egyedül fél. Viszont amikor odaérek, akkor biztos megnyugszik a kis lelke. Egy biztos, nagyon nem leszek felöltözve, már csak azért sem, mert 35-36 fok környékén mértek. Az UV-sugárzással óvatosan nagyon erős, sőt ez már inkább az extrém kategóriát jelenti. Na ez a hőség marad egyébként egész hétvégére, bár állítólag szombatra és vasárnapra talán záporok, zivatarok kialakulásával lehet számolni. Úgyhogy ha mentek valami programra, akár Tatabányán a Plac nevű rendezvényre, akkor mindenképpen vigyetek magatokkal esernyőt. Én ott leszek, az tuti, rövidesen Komáromba is, addig viszont Taylor Swift egy nagyot énekel, jön a Follow the Flow és Zombr. Cvöf, cu, cvöf, így oda, csak slágerek közt a tiéd.

Nolan Bure és a You Are My Pride. 12 évvel ezelőttről hoztam. Ezzel zártam a koktél utolsó óráját. Meg is köszönöm tehát a megtisztelő figyelmed, nem csak a mai napra, hanem az egész hétre. Jövő héten hétfőn 10 órakor természetesen újra kezdetét veszi majd a program. Gyertek szomjasan, mert hogy a koktélos poharatokat töltögetjük. Én nem köszönök el, mert hogy a folytatásban velem is fogtok majd találkozni. Egészen 7 óráig, délutáni csúcs, méghozzá kivételesen Komáromból, a monostori erődből, a Foxconn Festen leszünk Réd Ládámmal és a csajokkal, úgyhogy nagy buli lesz, abban biztosak lehettek. Aztán érkezik majd a Forrás Charter, kivételesen nem 6 és 8, hanem 7 és 9 óra között, 9-től pedig kivételesen egészen 11-ig a Light Session péntek lévén ESB-vel a porondon. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán persze berobban Kato és John közöse, ilyen lesz a Centralize

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter Tudományos Show-t Esztergomban.
3: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
2: a Múzeumok Éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
3: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
2: a Richter Tudományos Show. A produkció idei szenzációja, a kísérlet közreműködője,
3: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
2: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza egy gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
3: Érkezzenek időben!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődnek a munkálatok a Városligetben. Illegális cigarettagyárat számoltak fel a pénzügyőrök. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, válaszolta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán feltett kérdésre. A miniszter korábbi posztjában közölte, Budapesten az egyik legnagyobb probléma, hogy európai összehasonlításban is kifejezetten alacsony az egy lakosra jutó zöld felület. Ennek ellenére a város második legnagyobb közparkja, a Városliget lassan egy évtizede úgy néz ki, mint egy félbehagyott építkezés, bár az új épületek nem épültek meg, a számukra kijelölt területek mégis körbe kordonozva égtelenkednek a park közepén, fogalmazott a miniszter. Hozzátette, a kormány döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói nemzetközi akcióban fogták el egy hamis cigarettát előállító bűnszövetség tagjait. A bűnszervezet professzionális, a teljes gyártási folyamatot lefedő gépsorokkal dolgozott, Szlovákiában alapanyagraktár tartott fenn, közölte a hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV nyomozói és a szlovák pénzügyi igazgatás bűnügyi hivatala összehangolt akcióban csapott le az illegális cigarettagyártással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetre. A rajtaütésnél a hatóságok jelentős értékű vagyont foglaltak le, összesen 1 milliárd forint értékben. A szlovák hatóságok tájékoztatása szerint az elkövetői kör által külföldön okozott kár szintén megközelíti az 1 milliárd forintnak megfelelő eurót. Kettős képet mutat a hazai uborka termesztés, míg a konzervuborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyó uborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet közös körképéből. A konzervuborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. A betakarított termésmennyiség is visszaesett, 2025-ben körülbelül 20 ezer tonna konzervuborkát takaríthattak be a gazdálkodók. Marjunk a Szabadban címmel rendezt programot Tatabányán a Forgóorsók Foltvaró Klub és a Puskin Művelődési Ház. Az esemény holnap délelőtt 9 órakor kezdődik, az ingyenes foglalkozáson bárki szabadon részt vehet, eszközöket a szervezők biztosítanak.
0: Időjárás.
1: Derült idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de északkeleten több lehet a felhő, csapadék az ország döntő részén nem valószínű, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás

0: Mark Ronson és Miley Cyrus itt a Forráson. Csak slágerek a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Sziasztok, itt mellettem pedig Rédl Ádám, és ugyanolyan melege van, mint nekem.
1: Hello, sziasztok, üdv mindenkinek, a Foxconn Festen vagyunk. Ezt a háttérzajt halljátok, és ez teljesen jól van így, mert a fesztiválnak a hangulatát szeretnénk átadni nektek. Én nem merek ránézni a hőmérőre, 32, azt a mindenit.
0: Figyelj, ez biztos, hogy szűrt a nap, mert itt mellettem a távol-keleti kollégák kenik magukat naptejjel. Láttam, szerintem a szúnyogírtóra is azt hiszik, hogy naptej, de én nem szóltam.
1: Jó, és akkor szúnyogírtóval kenik be a... Hol? Most azt
0: a
1: nézem.
0: Testüket, ahol testüket a nap éri.
1: Jó, rendben, teljesen jó gondolat.
0: Hagyjad, majd rájönnek.
1: Amúgy az ilyen fesztiválokon szokott lenni ilyen napteljes pult, mert ez kimondottan kedves a Foxconntól, hogy erre is gondoltak.
0: Szerintem tudja, hogy nem, én legalábbis még ilyen helyen nem találkoztam hasonlóval. Szuper!
1: Két mondatban azért mondjuk el, hogy mi ez. A Foxconnal kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon dinamikusan fejlődő csapat, és igazából itt most a munkatársakat, illetve az ő családjukat ünneplik, tehát alapvetően a Foxconnos munkatársaknak szerveztek egy olyan fesztivált, ami szerintem vetekszik a nagyobb országos fesztiválokkal is. 4000-nél is többen regisztráltak rá, ennyien jönnek, és hát egy kicsit meg akarjuk mutatni a hangulatot, hogyha valaki vacilál, hogy Foxconn munkatárs legyen vagy sem, akkor most döntsön úgy, hogy igen, érdemes.
0: Na figyelj, nézd csak, ott a hangulat. Megmutattam, láttad?
1: Itt látom. Három világot építettek ki nekünk, és ezen három világ között lehet sétálgatni. Amerika, távol-kelet, illetve magyar színpad is van, és nem csak hogy színpad, hanem mindegyikhez gasztrosarok, illetve kultúrsarok, tehát gyakorlatilag a távol-keleti blogban ott, hát majd lesz ilyen sárkánytáncos bemutató, meg távol-keleti szabadulószobát lehet próbálni például, a magyar saroknál már klasszikus magyar játékok kihelyezve, este jön a Bagosi Brothers Company, az amerikai saroknál pedig nem sokára barbecue-zni fogok, én erre készülök a legjobban, illetve a rockabilly stílus zenészei lépnek majd fel.
0: Figyelj, engem a távol-keleti történetnél elveszítettél.
1: Tényleg?
0: Imádom.
1: Tényleg, én Amerikánál leszek, akkor te oda, akkor
0: hát
1: a csajokat
0: akkor integetünk, meg... a csajok meg majd dolgoznak, rendben, megbeszéltük.
1: Okay. Hagytak a szúnyogírtóból, mert nekem leszokott égni a vállam, és akkor oda fújnék egy kicsit.
0: Figyelj, van alkoholmentes mohító, meg fejebb bekenem azzal.
1: Nagyon klassz. Szóval innen szól a délután, 4 órán keresztül egészen este 7-ig, és közben megszólaltatunk zenészeket, illetve beszélgetünk szervezőkkel, bemutatjuk a Foxconn világát, szóval mindenképpen hallgassátok a Forrás Rádió.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Te a mosolyodat adod. A Foxconn lehetőséget teremt. A Foxconn együtt a mosolyokért programmal veletek

0: forint összegyűjtése. Az adományból mind a négy lakóotthonban modern számítógép sarok valósul meg az iskolakezdésre. Mosolyogj egy jó ügyért, készíts egy képet, oszd meg, és inspirálj másokat is a csatlakozásra. A te mosolyod is számít. Segíts most!
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok.
2: A Vizenevirág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatjátok, ez a Forrás, és meg is lettem tapsolva, nagyon szuper, és megtapsollak téged, hogy tudsz gombot nyomni, de mit szólnál, ha a gombnyomás helyett inkább mosolyognánk?
3: Na ez a legklasszabb dolog. Itt vagyunk a Foxconn Festen, innen jelentkezünk be, ez a Foxconn vállalati családi nap, és van egy különleges akciójuk, ami nekem kifejezetten közel áll a szívemhez, ez az Együtt a Mosolyért program nevű. Ez arról szól, képzeld el, hogy bárki feltölthet egy mosolyt, és hogyha ezt a mosolyt feltöltöd, akkor a Foxconn a nevedben 1000 forinttal támogatja a gyerekeket.
2: Drága egyetlenem, az én mosolyom volt. Senkit nem fognak támogatni, az biztos. Andi, esetleg te egy mosoly?
3: Ért már 1000 forintot...
2: Ezt a mosolyt inkább!
3: Tomi, ért már 1000 forintot a mosolyod? Mert ma
2: még
3: érhet a tiéd,
2: de szerintem most nekem kellene fizetni, hallod, Dudko?
3: Na most ez azért is...
2: Egyet, Tomár.
3: Azért is izgalmas a téma, mert hogy egyrészt, akik itt vannak a Foxconn Festen, ők is részt vehetnek ebben az akcióban, ebben a játékban, a Cube pontokon, amik ilyen okos bútorok, okos felszerelt fényképezőgépes padok. Ott lehet mosolyogni egyet, fotót feltölteni, és mindenki boldog, de te is, drága Forrás Rádió hallgató, tudsz otthon mosolyogni egyet. A mosoly.foxcom.hu oldalon, hogyha ezt feltöltöd, akkor 1000 forinttal te is támogatod a komáromi gyermekotthon fiataljait, akiknél számítógépes sarkokat, profi számítógépes sarkokat építenek ki, illetve az oktatóknak is adnak számítógépes atmoszférát, tehát jó a cél. 5 milliót szeretnének összegyűjteni. Tudsz számolni? Az 5000 mosoly.
2: Tudok-e számolni? Persze.
3: Aha, az 5000 mosoly. Uh-huh. 2500 fölött vagyunk egy kicsivel most. Ez az első alkalom, hogy fesztiválon ezt meg lehet csinálni. És a Vízenevirág Fesztiválon is ott lesz, ahol ugye mi is.
2: Aha.
3: De otthonról is lehet mosolyogni 1000-esért. Mosoly.foxcom.hu. Támogass te is a komáromi gyermekotthon fiataljait ezzel, hogyha van kedved.

0: okozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
5: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak ház bisztró és rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont.
4: 1-6-5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
5: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak ház bisztró és rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival.

0: érkezzünk be, mindig veled vagyunk, és nyújtjuk a legjobb fesztivál hangulatot az éterben. Most a Redneck Roadkill felé sétálok, ahol vár engem Viktor, Alfi és Gabu. Meg is érkeztem a színpad mögé. Sziasztok, nem sokára ti koncerteztek, és a country zenét képviselitek majd az amerikai placon. És hát ezzel kapcsolatban első kérdés, hogy vajon a country szerelmeseit várjátok, vagy úgy általában azokat, akik szeretik a jó zenét?
1: Szerintem teljesen változó. Nyilván 2013-ban alakultunk, úgyhogy van egy célközönségünk, egy rajongótáborunk, de azt gondoljuk, hogy mi a country-t annyira tágan játsszuk, tehát hogy a legautentikusabbtól az egészen az ilyen rockosabb témákig, hogy bárhol játszunk, bármilyen közönség van, megtalálják a számításukat a koncerteinken.
0: Egyébként ebből az amerikai életvitelből mennyire veszitek ki magatokat? Tehát, hogy alapvetően jellemző rátok ez a pick-up-os barbecue-zás odakint, vagy csak a zenei vonalat viszitek?
2: Én azt mondanám, hogy amennyire ezt így a nagyvárosban megoldható, abszolút jellemző. Kajálni szeretünk, grillezni szeretünk, pick-upunk volt, de összetört sajnos, de terve van. Visszük az életérzést is, abszolút.
0: Nem sokára mentek stúdióba, új dalokon dolgoztok. Egyébként van még új a nap alatt a countryban? Vagy azt szeretik az emberek, hogyha a régi klasszikusokat forgatjátok vissza valamilyen formában?
3: Hát maga a műfaj azért itt is folyamatosan változóban van. Tehát például mi nagyon szeretjük Chris Stapletont, és ő például már kifejezetten inkább az ilyen R&B-s vonalakat is behozták a countryba. Tehát ezért a műfaj is oldódik is, meg változik is. Mi is próbáljuk ezeket a változásokat egyrészt lekövetni, másrészt meg így próbálunk olyan zenét csinálni, ami nekünk tetszik. Tehát, hogy nem, de nyilván hatással van ránk minden, amit eddig is hallottunk, tehát például Stapleton például egy ilyen fiatalabb arc, úgyhogy nagyjából ezt így tudnám megfogalmazni, de amúgy persze egy csomó poposabb country dolog is van, Taylor Swift-től kezdve például, tehát hogy de mi azért szerintem inkább a rockos meg az autentikusabb vonalra próbálunk ráállni elsősorban.
0: És mi a kapcsolatotok a Foxconn-nal? Mennyire ismeritek a céget, a vállalati kultúrájukat?
1: Hát tegnap utána néztünk, hogy egyetem mit csinál a cég, úgyhogy csak annyira vagyunk képben, hogy amit az interneten találtunk.
0: Viszont azt láttam rajtatok, hogy széles mosolyal érkeztetek már erre a beszélgetésre is, és nektek is tetszik az, ami az én kedvencem, a Mosolyokért program.
2: Abszolút segíteni jó.
0: És befotóztátok már a mosolyotokat?
3: Nem, még csak elolvadtunk a napon jelenleg, és eljutottunk egy üdítőért, meg egy ennivalóért, de mindenképpen megyünk majd mosolyogni.
0: Viktor, szerinted mennyit ér Alfi mosolya?
1: Szerintem felbecsülhetetlen.
0: Hát itt most egészen biztosan 1000 forintot méghozzá a gyerekek javára, szóval nagyon jó a cél szerintem ezzel kapcsolatban, de akkor biztos, hogy ti is ott lesztek ebben a tárban, ugye?
2: Egész biztos vagyok benne.
0: És mit szóltok ahhoz, amikor egy ilyen nagyobb cég ilyen fesztivált szervez? Azért ez nem mindennapi, és lássuk be, versenyzik akár az országos fesztiválokkal is. 4000-nél többen regisztráltak.
2: Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, alapjáraton egy csapatépítőnek fölfogni, és nagyon tetszik, hogy ő nem csak a fix kollégákat, hanem az egész családot várták. Én minden nagy cégnek és vállalatnak ezt tudom javasolni, hogy lépjen rá erre az útra.
0: Bármiben más lesz ez, mint a többi fellépésetek? Máshogy készültök? Lesz valami, ami máshol nem?
1: Igazából ugyanúgy készültünk, nagyon örülünk annak, hogy ez a cég teret ad annak, hogy nem csak a mai mainstream zenéket mutatják be, hanem például mi a country zenét, akkor lesz rajtunk kívül ugye rockabilly is, ezek azért nem annyira mainstream zenék, és tök jó, hogy ez a cég felvállalja ezt, hogy itt ilyet is láthat élőben a közönség.
0: És hogyha egy begyakoroltatok, akkor irány Szlovénia?
3: Abszolút, meg júliusban megyünk, július végén, igaz Viktor, stúdiózni is, arra is készülünk nagyon, oda főleg most azért izgalmas, mert az utóbbi években saját dalokon nem sokat dolgoztunk, de most tavaly ezt így kitűztük célként, hogy szeretnénk egy kicsit több saját anyaggal így gyakorlatilag a közönségnek nyújtani, és most ez a terv elsősorban.
0: Nagyon jó koncertet, mosolyogjatok a gyerekekért, és köszi, hogy itt vagytok velünk.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszi.
1: Köszönjük. I want you to get together.

Orrás Rádió mindig veled, itt vagyok a Foxconn Fesztiválon, innen jelentkezzünk most be, és megnézzük a fesztivál különböző sarkait, placait. Az amerikai placra érkeztem meg éppen ebben a pillanatban. Hát rögtön az elején elővöm az én kedvencemet. Egyébként most megyek be egy olyan kapun, ahol mindenféle ilyen vízfüggöny enged be, és ez jól is esik ebben a 32 fokban, amit most tapasztalatunk mérhetünk. De nézzük meg, hogy mi lesz ezen az amerikai területen, illetve milyen programok várják az érdeklődőket. Hát nagyon elhozták nekünk az amerikai életérzést. Kezdem talán a legjobbal a kajákkal. Na jó, nem akarok minősíteni, de tényleg ez nekem nagyon tetszik, hogy egy vállalat ilyet szervez a munkatársainak. Itt például meg lehet kóstolni a mac and cheese, lesz barbecue, smash burger, sajtorta, igazi ínyenc falatok, mac and cheese, és rengeteg amerikai koktél, különlegesség alkoholos és alkoholmentes formában is. De mielőtt mindenki teljesen megéhezik, azelőtt elárulom, hogy lehet még jelentkezni ez a céghez, illetve lehet valami finomat keverni odahaza, és miközben hallgatod a Forrás Rádiót, drága hallgató, de mondom, hogy zenei programokkal is készülnek ezen a helyszínen. Először country zenével nyitnak majd, a Redneck Roadkill zenél, és aztán az eső órákban pedig Egri Péter és a Mystery Gang borzolják a kedélyeket. Na hát az ő zenéjük meg aztán tényleg világszínvonal. Világszinten elismerték egyébként őket, képzeld el, az egyik dalukkal nemzetközi szinten rockabilly stílusban top 25-be kerültek, ezzel Los Angeles-i díjat is kaptak, sőt az MTV, igen, nem az MTVA, az MTV leadta egy koncertjüket, ami országos szinten is egyedülálló. Szóval ilyen zenék várnak ránk ezen a ponton, de amíg a koncertekre várakozunk, addig is megkóstolhatjuk az amerikai életérzést, nem csak a falatok tekintetében, hanem a programok frontján is. Van graffiti fal, tehát lehet graffitizni, vannak kalandprogramok kicsiknek és nagyoknak, amerikai focikaput látok itt oldalt, hogyha sétálgatok, már pedig sétálgatok, baseball ütőpálya is van, és cornhole, tudod, amikor a kukoricázsákot kell dobni, és a jeep teszt vezetés, hát a nagy autók az amerikai feelingből nem hiányozhatnak, akár csak a mászófal, a rodeobika és az XXL-es csocsó. Egyébként a rodeobika mellett látom itt a western csizmákat is, szóval ezt a West Coast stílust is lehet hozni, hogyha valaki szeretné. Na mindegy, én mégis elmegyek a kajákhoz, azt hiszem ez a kedvencem, te pedig hallgasd a Forrás Rádiót a Foxconn Festről egészen este 7-ig, innen jelentkezünk be.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás.
2: Június 28-án az öreg tópartja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
3: Köszönjük szépen!
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel. Köszöntöm Önöket. A személyautók KGFP díjai csökkentek, a károkra azonban többet fizettek a biztosítók egy év alatt. Stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Hétfőn kezdődik a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal honlapján közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túra útvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén, a vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A személyautók kötelező gépjármű felelősség biztosításának átlagos éves díja csaknem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg pénteken kiadott KGFB indexében a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói éves KGFB díjként, ami 4,7%-os csökkenés egy év alatt. A biztosítói kárráfordítás 11,8%-kal nőtt egy év alatt a személyautóknál, ami a járműjavítási és karbantartási költségek növekedéséhez köthető. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A közlés szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vidám gurulásra és közös élményekre hívják a családokat holnap Esztergomban a Mesekuckó játszótéren. A délelőtt fénypontja a kismotoros felvonulás, amely 11 órakor indul, ezért érdemes otthonról hozni a kismotort, biciklit vagy rollert. A felvonulás előtt és után játékos feladatok, ügyességi kihívások várják a gyerekeket. A jó hangulatról a Hangemberek zenekar gondoskodik. A délelőtt 10 órakor kezdődő program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Derült idő várható, jellemzően kevés komoly felhővel, de északkeleten több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem valószínű. A hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Szombaton forró, napos idő várható. Egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Fest a terítéken, Ádám és Tamás kint, egészen este 7 óráig. Na nem sokára Tama Impalával és Jennyvel találkoztok, jön a PSV-n Rihanna Drake-kel, elsőként pedig az útelen AT1 koriával, a Fulivel, Üzsel, a Porondon. Tartsatok velünk, nagyon szép délután!

0: Rihanna és Drake, na meg persze a tapsvihar, köszönjük szépen. What's my name? Lassan én is felteszem a kérdést itt a nagy melegből, hogy mi a francom, az én nevem, hallottam, kész vagyok.
1: Lenni fog, te vagy az Immerer, Tomi, én meg a Rédládi, itt vagyunk a Foxconn Festen, a vállalati családi napon, aminek egyébként a hangulata eszméletlenül klassz. Tényleg én a nagy fesztiválokhoz tudom hasonlítani. Hát mondj még egy céget vagy vállalatot, ahol három színpadon, három placon különböző nemzetekhez igazodva, amerikai, távol-kelet és magyar területeken közel 4000 ember bulizik majd.
0: Remélem, hogy ez az 1 millió forintos kérdés volt, nem tudok. Nyertem?
1: Nem? Nyertél? Tied a győzelem?
0: Király! Azt, hogy
1: elárulom,
0: hát csak a mosolyom jobb, ennél tudod?
1: Egyébként a mosolyod 1000 forintot ér, ezt nem győzöm elégszer elmondani, a gyerekek meggyűjtenek, tehát hogy a mai napon ennyit ér, aztán ezt ne szokd meg, de a mai napon ez ennyit hoz, és ami még izgalmas, hogy már több mint 1000-en vagyunk, hát nyilván vannak sokan, akik az esti koncertekre érkeznek, de szépen telik a terület, és még egy izgalmas dolog, ennél nagyobb rendezvény nincsen közel s távol a mai napon itt a Vármegyében, szóval iszonyatosan nagy buli. Itt van, ide kell jönni ehhez a céghez.
0: Ezt úgy mondják hivatalosan, a hétvége legnagyobb rendezvénye.
1: Így jó, hát akkor még gyakorlok, meg tanulok ilyen dolgokat. Én az amerikai placot már megnéztem, mondtad, hogy neked a távol-keleti a nagy kedvenc, te ott is fogsz kajálni, vagy?
0: Hát figyelj, ételügyben mindenképpen persze elsétálom, akar, ha lesz 2 percem.
1: Mi a kedvenced? Ilyen távol-keleti kajákból mi az, amit így szívesen fogyasztasz?
0: Igen, elsősorban a kínai felé hajlok.
1: Aha. Kínai, és akkor ilyen édes savanyú, vagy csípős?
0: Mehet, látod.
1: Jó, én meg megyek smashburgerezni.
0: Aki a sütemény tuborkával lesz, szerintem annak a kínai a legjobb, nem?
1: Sima. Azt hiszem, még egy dolgot el kell neked mondjak, de ezt majd adáson kívül, hogy éppen készül a kovászos uborka a kocsimban, ott hátul, éppen ebben a melegben, de frankon, igaz. És mögötted pedig a magyar standon, ott a színpadon, éppen egy ilyen bábjáték megy, interaktív bábjáték gyerekeknek, és nagyon élvezik, szóval abszolút családias a légkör itt a Foxconn Festen.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Te a mosolyodat adod. A Foxconn lehetőséget teremt. A Foxconn együtt a mosolyokért programmal veletek közösen támogatjuk a komáromi gyermekotthonokban élő fiatalokat. Minden elküldött mosoly 1000 forint adományt jelent. Célunk 5000 mosollyal összesen 5 millió forint összegyűjtése. Az adományból mind a 4 lakóotthonban modern számítógép sarok valósul meg az iskola kezdésre. Mosolyogj egy jó ügyért! Készíts egy képet, oszd meg, és inspirálj másokat is a csatlakozásra! A te mosolyod is számít! Segíts most!
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok!
2: Forrás Rádió mindig veled, a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiójaként most a Foxconn Festen melegítünk, ez a vállalati családi nap, és megérkezett hozzám a kedvenc programpontomnak az egyik, hát mondjuk azt anyukája, Kulcsár Horváth Ildikó, aki a HR menedzsere a cégnek. Szia, köszönöm, hogy meglátogattad a rádióstandot. No, hát beszéljünk erről a mosoly.foxconn.hu-ról, illetve erről a mosoly.hu témáról. Nagyon tetszik, hogy mosolyokat gyűjtötök, de hogy lesz abból pénz?
3: Úgy, hogy a Foxconn felajánlotta, hogy minden egyes mosolyért 1000 forintot adományozunk, és így szeretnénk összegyűjteni 5000 darab mosolyt, amivel a komáromi gyermekotthont tudjuk támogatni.
2: Miért fontos az nektek, hogy egy vállalat ne csak gazdasági tevékenységet folytasson? Ez a családi nap is erről árulkodik, meg a jótékonysági akció is. Gondolom, a Foxconn simán odaadhatta volna ezt a pénzt a mosolyok nélkül is.
3: Így van, de fontosnak tartom azt, hogy egy olyan kezdeményezést csináljunk, amiben bele tudjuk vonni a kollégáinkat is, és ezáltal ők is részesei lehessenek az ilyen társadalmi felelősségvállalási programoknak. Illetve azért tartom fontosnak, hogy egy vállalat így is megmutassa magát, mert nagyon fontos, hogy itt a környezetünkben is képviselni tudjuk magunkat, illetve a munkavállalóink által így bevonva részesei lehessünk itt a közvetlen környezetünknek.
2: És egyébként hogy látod ezt a mosoly témát? Ez nálatok mennyire központi? Én azt látom, hogyha valakire rámosolyogsz, visszamosolyog, de valahogy a magyar emberből nem az következik, hogy mosolyogva közlekedik. Nálatok mi van a Foxconnnál?
3: Hát személy szerint én mindig mosolyogva közlekedek, én mindig próbálok mindenkire rámosolyogni. Nekem ez fontos, hogy kapcsolódni tudjunk a kollégákkal, munka közben is, illetve most ez a cél, ez meg különösen tetszik, mert tényleg csak egy mosolyba kerül, nagyon kedves kezdeményezésnek tartom, és sokat tudunk segíteni.
2: Kérlek, mondd el te is, hogy hova megy a pénz, mert nagyon jó a cél.
3: A komáromi gyermekotthont fogjuk támogatni, ahol számítógép sarkot fogunk kialakítani a gyerekeknek. Jelenleg egy számítógép áll rendelkezésre körülbelül 20 gyereknek, és ezt a számot szeretnénk egy kicsit növelni ezzel a kezdeményezéssel.
2: És mit szólnak ez a kollégák? Tehát gondolom azért itt már sokan beálltak a mosolygók közé. Mostan először fesztiválon ez a stand, otthonról is be lehet szállni, mosoly.foxcom.hu, kb. 2500 környékén járunk, kicsit már fölötte. Mit szólnak a kollégák?
3: Nagyon szeretik, én azt látom, sokat fotózkodnak, és szoktam nézni a mosolyalbumot, mert én különösen élvezem, amikor látom a kollégáimat a mosolyalbumban. Szeretik, hiszen egy apró kicsi gesztussal nagyon sokat tudnak segíteni, és én azt veszem észre, hogy élvezik azt, hogy egy kicsi hozzájárulással mennyi mindennel tudják növelni itt a komáromi gyerekeknek a jövőjét.
2: Ez nagyon tetszik, hogy ez benne van a vállalati kultúrátokban. Nyilván, hogyha valaki szeretne jelentkezni a Foxconnhoz, van lehetősége, de ha valaki csak mosolyogna egy ezresért, ami a gyerekekhez megy, akkor hogyan teheti és mit üzensz nekik?
3: Aki jelentkezni szeretne, akkor egy kis reklámot is mondanék. A foxconn.hu oldalon talál egy karrier fület, és itt tudnak jelentkezni a nyitott pozíciónkra. És mindenkit arra biztatok, hogy mosolyogjon, mert ez csak egy pár másodperc és nagy segítséget jelent a gyerekeknek.
2: Még annyit mond gyorsan, hogy innen melyik program érdekel a legjobban?
3: A Face Teamnek a fellépése érdekel, ők 3:45-kor fognak majd fellépni, ők nagyon, de az összes, tehát én azért így eléggé benne voltam a szervezésben, engem minden program érdekel.
2: Hát akkor siess oda, Kulcsár Ildi, a Foxconn HR menedzsere, köszi, hogy beugrottál.
3: Köszönöm.

Ez nem csak egy rádió, ez a Forrás Rádió. Mindig veled. I gotta find my way back to summer paradise.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Szürke hájog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal.
3: Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Szürke hájog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyelésben.

0: Foxconn Festről jelentkezünk. Forrás Rádió mindig veled, és megérkezett hozzám Németh Gábor, alelnök helyettes, vele beszélgetünk most. Szia, üdv nálunk!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Na, mi volt az első, aminek megörültél, amikor bejöttél a fesztivál területre?
1: Hát annak először is, hogy nagyon-nagyon jó idő van. Azért, amikor elkezdünk tervezni egy ekkora programot, mindig nagyon fontos, hogy jó legyen, mert ez kiszámíthatatlan, és ez ma teljesült. Illetve az, hogy érzésem szerint évről évre tudjuk egy kicsit überelni a rendezvényt.
0: Ez az eddig legnagyobb, ugye?
1: Én azt gondolom, hogy igen.
0: Tényleg vetélytársa lehet a nagy fesztiváloknak szerintem, és azt gondolom, hogy ez is egyfajta innováció, de rengeteg innovációhoz köthető díjat nyertetek. Néhányat említs meg, kérlek, és mesélj arról, hogy szerinted ezen kívül, meg emellett, meg ezzel együtt miért vonzó munkahelyez?
1: Hát ugye a díjakat tekintve az Innovációs Szövetség átadásában tavaly is és idén is díjat kaptunk, tavaly nagy díjat, idén társdíjat. Ezek nagyon fontos események a mi életünkben, ez egy visszacsatolás, egy visszaigazolás nem csak a piac oldaláról, hanem olyan szervezetek oldaláról is, akik ezt értékelik szakmailag. Megerősít, tudjuk, hogy hasznos, amit csinálunk, jó irányba járunk, és ezzel értéket teremtünk.
0: Egyébként a vállalati kultúra megteremtés az egy olyan dolog, amin folyamatosan dolgoztok, vagy egy idő után ez ilyen öngeneráló folyamat?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én emlékszem, amikor az iskolába jártam, akkor a vállalati kultúra az egy külön tananyag szinte, hogy kell vállalati kultúrát teremteni, csinálni. Szerintem nem lehet. Én azt gondolom, hogy a vállalati kultúra az előbb-utóbb a hétköznapjainknak a tudatalattinkba vésődése lesz, és visszaad valami olyan formát, amire vágyunk, de nem lehet megkövetelni.
0: Itt az embereken azt látom, hogy tényleg ez egy vonzó munkahely, de mi a helyzet az emberek megtartásával? Tehát nagyon sok helyen küzdenek azzal, hogy valaki dolgozik valahol néhány évet. Hosszú távon nálatok maradnak az alkalmazottak?
1: Hát, hogyha a szenioritást tekintjük, akkor azt mutatja a statisztika, hogy igen. Mindemellett tudom, hogy van akinek nem tetszik, és másra számít. Azért ez egy munkaintenzív környezet, tehát szerencsére a vevői körünk az olyan tempót diktál nekünk, ami feszesen tart, és nekünk kell tudni ezt tartani. Ebből kifolyólag az elvárások általában magasak, viszont szerintem igyekszünk olyan környezetet biztosítani mindannyiunk számára, ami mentén mégis meg tudjuk hozni azt a kompromisszumot, hogy minden erővel csináljuk.
0: És ennek a családi napnak milyenek a viszonyai?
1: Hát szerintem a jelenlévőknek a létszáma az egy erős visszaigazolás. Én a magam részéről nem kérdeztem meg mindenkit, nyilván nem is tudok, de bizonyára a közösségépítés, illetve az elfajta image teremtésnek ez egy fontos eszköze.
0: És mit tesztek ezen kívül, hogy valaki hosszú távon jól érezze magát nálatok?
1: Hát a többi az pont a vállalati kultúrán belülről kell, hogy jöjjön, és a gyár kerítéseim belül megvalósuló közösségi dolgokból, akár csak a létesítményekből, a különböző juttatásokból és azokból, amik igyekszünk megkülönböztetni magunkat a versenytársainktól.
0: Két kérdésem van, hogyha valaki itt akar lenni a jövő évi fesztiválotokon, vagyis nálatok akar dolgozni, akkor van-e helye, illetve hogyha van, akkor mit kell tennie?
1: Tudomásom szerint erős terveink vannak innentől előre is, úgyhogy lesz lehetőség csatlakozni hozzánk. A HR osztályunkat kell keresni, szerintem az elérhetőség az most már szerte közösségi média világban megtalálható.
0: Még egy dolgot mondj el, minden munkatársatoktól megkérdezem, neked itt mi a szívedhez legközelebb álló program, melyik részt részesít az erőnyben, mi az, amit mindenképpen meglátogatsz?
1: Én az esti nagy koncertet várom, rajongói vagyunk a Bagosinak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ők ma itt lesznek, és ezzel is emelik a rendezvény fényét.
0: Németh Gábor, alelnök helyettes, köszönöm szépen, hogy eljöttél, jó Foxconn festezés neked is.
1: Köszönöm, minden jót mindenkinek.

0: Csak slágerek a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában, na és persze a Sikoly, na ennek igazán örülök, egyébként meg Rumi és Inna közöse az imént, ha már slágereket emlegettem, a Kumi Dance volt. No kérem, itt vagyunk Komáromban, a Monostori erődben, Foxconn Fest, ez a rendezvény neve, baromi jó idő van, baromi sokan vagyunk, és egyébként meg itt van mellettünk a magyar tábor.
1: És mindez határok nélkül zajlik, ugye a magyar részre jöttünk el most ezúttal Tomival, mert azt gondoltam, ez a témához ő azért jobban ért, a Rubik kockát valaki tudta dragni, itt a Rubik kocka bemutató mellett állunk egyébként.
0: Őszinte leszek hozzád, én egyszer úgy raktam ki, hogy leszettem a ragacsokat és átragasztottam. Halálkomolyan
1: mondom. Jó.
0: Persze.
1: Az jobb, mint ahogy én, mert én ugye szétszedtem a kockát és úgy raktam össze újra. Tehát, hogy vannak azért módszereink.
0: De rendben. Rendesen szét lehet szedni és utána összerakni.
1: Szét lehet össze. Aha, nagyon buli, egyszer próbált ki.
0: Azt, én inkább ragasztok. Kösz.
1: Jó, aztán van itt fajátszó park, fajátékokkal egyébként. Az óriás Jenga az nekem nagyon tetszik. Most az előbb dölt össze, itt láttam a srácok, nagyon bosszusak voltak miatta. De mindenféle ilyen hagyományos fajátékok vannak, illetve az én kedvencem a hangszer simogató. Tudom, te DJ vagy, de azért valaha valamilyen hangszer volt a kezedben.
0: Zongora, boci-boci, tarka, az ment.
1: Jó, jó, jó. De ezt eljátszod a pulton is, nem? A keverőn.
0: Simán, persze. Sőt, akarod, el is éneklem, kezdjem?
1: De inkább hagyjuk. Beszélek
0: erre
1: arról,
0: hogy... Erre a rendszerére nehezen megy rá. Próbáljuk meg, na.
1: Láttam a színpadon a Ludas Matyi kalandjai báb előadást, az nagyon tetszett. Éppen Döbröginél csatlakoztam, a gyerekek nagyon élik. Tehát itt a színpadon még a Garabonciás Folklór tánc együttest várjuk, illetve DJ Kőszegi és Nótár Méri is fellépnek.
0: Úgyhogy nagyon színes programokkal várják az ide látogatókat itt Komáromban, a Monostori erődben.
1: Figyelj, annyit hadd kérjek még, hogy itt van mellettünk az étlap, hogy neked ebből, ezekből a magyar ételekből mi az, ami a legkívánatosabb? Én a lángosra ugranék rá, illetve egy jó marha pörköltre, de egy kicsit még meleg van hozzá.
0: Figyelj, hogyha a boros a marha pörkölt, akkor jöhet, akkor rossz, szerintem ebben ki is tudunk egyezni. De egyébként imádom a kürtös kalácsot, nagymama fánkját is, a fenegyerek pálinka főző workshopot is, mindent imádok, ami itt van.
1: Az a baj, hogy
0: a sorrend nem mindegy.
1: Dolgozó karszalagot kaptunk, ezzel nem lehet alkoholt venni. Nem mondom meg, honnan tudom.
0: Akkor miért ajánlották előbb az alkoholos koktélt?
1: Azt majd ajánlgatják, de amikor oda tartod, akkor közlik, hogy te nem. De a Foxconn munkatársai kapnak, szóval ha valaki munkát keres, akkor hello.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
4: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
3: a Múzeumok éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
4: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
3: a Richter tudományos só. A produkció idei szenzációja, a kísérletek közreműködője,
4: akit lehet, hogy a szülők nem, de a gyerekek biztosan ismernek.
3: Zsidáv, alias Zsidákovics Dávid, Magyarország egyik legismertebb és legkövetettebb online tartalomgyártója lesz. Hozza el gyermekét, és szerezzen neki egy felejthetetlen estét. Hol és mikor? Esztergom Duna Múzeum, június 20, szombaton 21 órától.
4: Érkezzenek időben!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A cukorbetegség okozta vakság többségében kezelhető, megtartotta évadzáró társulati ülését a Tatabányai Jászai Mari Színház. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Június 18-án megtartotta évadzáró társulati ülését a Tatabányai Jászai Mari Színház. Az eseményen átadták az évad művészeti teljesítményeit elismerő díjakat is, közölte közösségi oldalán a színház. A társulat szavazatai alapján a Jászai Gyűrű díjat idén 4 kategóriában osztották ki. A legjobb női főszerepért járó díjat Erdős Lili, a legjobb férfi főszerepért járó díjat Figeszki Bence, míg a legjobb női és férfi mellékszerepekért járó díjakat Bakonyi Csilla és Mikola Gergő vihették haza. A színház elismerte az évadban kiemelkedő teljesítménynyújtó munkatársait is. Kosztancsek Konstantina kelléktár vezető lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkájáért, míg Szűcs Máté világosító önzetlen segítőkészségéért és kiváló szakmai munkájáért részesült a Jászaiért díjban. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban. A közlés szerint június 22-én hétfőn a Hildi József utcában folyókarács cseréjének munkálata kezdődik. A munkálatok ideje alatt a jelzett útszakaszon félpályás lezárás várható, kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint hogy a félpályás lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen. A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Szemmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója, az Összefogás a látás megőrzésért című pénteki konferencián. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt, ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makula ödémája, megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne, hangsúlyozta megjegyezve, a betegeknek, hozzátartozóknak és intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató kitért arra is, hogy nemzetgazdasági szempontból nézve hazánkban a látásromlás miatti termelékenység csökkenés mértéke a közvetlen egészségügyi kiadásoknak több mint 5-szöröse. A cukorbetegekre költendő forrás évente mintegy 45 milliárd forint, aminek az 5-szöröse óriási összeg, jegyezte meg.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan terült idő várható, kevés komoly felhővel, csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ha esetleg még kérdeznétek, igen, a helyszín még mindig Komárom, a Foxconn Festen vagyunk egészen este 7 óráig Ádámmal, ez pedig a Forrás Rádió és a délutáni csúcs című műsorna, persze, hogy most kitelepülve, Chloe Kasher, Yao, Eva Max, itt lesz veletek Ron Stewart is, elsőként pedig a Glow Campok és Tom Walker közösen jelentkezünk. Itt jön a... Ha!

0: micsoda tapsvihar egy tükörképpel, mert a tükörkép címmel, jáú címmel, vagy szemmel, teljesen mindegy, de Szimmerer vagyok, az biztos.
1: Sziasztok!
0: Szóval Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója, most éppen a Foxconn Festről, Komáromból, a Monostori erődből jelentkezünk. Na mondj egy bűvös számot!
1: Befutottak a számok, hogy hányan vagyunk már bent, több mint 2000-en, és képzeld el, hogy kígyóznak a sorok a Nagykapunál, úgyhogy még többen leszünk, nagyjából 4000 embert várnak ide. Ebben benne vannak a Foxconn dolgozói, illetve családtagjai.
0: Hát figyelj ide, most még nagyon meleg van, lehet, hogy megvárják, hogy egy kicsit hűsebb legyen, és utána érkeznek. Tehát ugye nagy koncert lesz este, úgyhogy
1: nagyon
0: jó, dinom-dánom.
1: A Bagosi Brothers Company lép itt fel, és egyelőre gyűjtöttük az adatokat a szervezőktől, a legtöbben közülük egyébként őket várják. De hát itt több fellépő is van, akikről érdemes megemlítést, vagy említést tenni. A Mystery Gang is érkezik majd még, DJ is lesz este, szóval nagy a hangulat. Viszont én kipróbáltam két dolgot is, meséljetek?
0: Mesélj, figyelj.
1: Az egyik, megnéztem a Face Team bemutatóját, tudod, ők ilyen akrobatikus kosárlabdázók.
0: Azt imádom, mert láttam őket egyébként, meg külföldi, nem is tudom, valamilyen, akármilyen tehetségkutatót néztem, és ott is voltak, lehet, hogy pont ők voltak, várjál, mert ők külföldön is szerepeltek ilyen tehetségkutatóban, ugye, jól
1: emlékszem? Igen, és zseniálisak. Emlékszem arra, amikor én úgy próbáltam bedobni a kosárba a labdát, hogy mondjuk egy 10-ből egy legalább bemenjen. Tehát attól, hogy magas
0: sikerült?
1: Valaki nem nagyon. Attól, hogy magas valaki nem jó ebben a sportban, de hogy ezt élmény volt nézni. Fantasztikus, amit a srácok művelnek. Ezt azért néztem meg, mert egyébként a HR-es kolléga ezt javasolta, hogy ez az ő által a leginkább várt program. Utána pedig találtam valami olyat, ami inkább nekem való, graffitiztem egy hatalmasat itt mellettük. Életemben először.
0: Láttam, felírtad, hogy Forrás. Szuper vagy, figyelj, azóta már eltűnt és Minecraft-on érte. Ki kell, hogy ábrándítsalak, de menj oda, törj utat és sírt fel még egyszer. Egyébként visszacsatolva az iménti kosárlabdás történetre, azt mondod, hogy magasság nálad az akadály. Mi a helyzet Rolanddal? És a kosárlabdával?
1: Nekünk kellene egy csapatot alakítanunk valahogy. Az a baj,
0: hogy... Ő lesz
1: hogy
0: a center elől.
1: Tehát hiába vagyok magas, az emelkedésen megmutatom. Na, ez az hát 5 centi, amit jó. Láttál.
0: Na most... Figyelj, most a VB-n láttam Ronaldo ugrását, tehát kb. Másfél méter magasra ugrott, úgyhogy a lába volt másfél méter magasra. Ehhez képest te a lókuki voltál.
1: Na de a graffitis pályán szerintem van jövőm. Annyit azért elárulok, hogy itt van egy teljes stand az amerikai részlegen, ki lehet ezt próbálni. Nagyon sokan graffitizgetnek, és szerintem ezek olyan táblák, amikről egy idő után eltűnik, amit ráírsz, hogy más is próbálkozhasson. Vagy a srácok ennyire nagy Minecraft rajongók, nem tudom.
0: De egyébként nagyon jó. Nézd csak, milyen ügyesek a fiatalok, és fiatalok vannak ott, nem idősebbek, fiatalok, és baromi jól csinálják.
1: Jaja, és hogyha amerikai rész, akkor az ételek, ugye? Azt is meg lehet ott kóstolni, kipróbálni, de nem csak az amerikai részen, a közel-keletén is, illetve a magyar részen is, mindenhol a helyhez megfelelő ételekkel várnak. Én lehetséges, hogy lassan bedolgozok egy cheesecake-et.
0: Lassan, de biztosan, úgyhogy mi megyünk enni, ti pedig hallgassátok tovább a Forrás Rádiót a Foxconn Festről.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Te a mosolyodat adod, a Foxconn lehetőséget teremt. A Foxconn együtt a mosolyokért programmal veletek közösen támogatjuk a komáromi gyermekotthonokban élő fiatalokat. Minden elküldött mosoly 1000 forint adományt jelent, célunk 5000 mosollyal összesen 5 millió forint összegyűjtése. Az adományból mind a 4 lakóotthonban modern számítógép sarok valósul meg az iskola kezdésre. Mosolyogj egy jó ügyért, készíts egy képet, oszd meg, és inspirálj másokat is a csatlakozásra. A te mosolyod is számít. Segíts most!
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok.
2: Rossz Juárez, a nagy klasszika, de a DNC is segített ebben. I think I'm sexy. Apropó, te igen sexy nálsz itt, megmondom őszintén.
3: Nagyon.
2: Na, ez a Forrás Rádió, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, és mi mindig Komáromban a Foxconn Festen, és mi mindig melegben, és mi mindig nagyon jó hangulatban, és mi mindig mosolyogva.
3: Így, mert hogy itt egy mosoly 1000 forintot ér. Nagyon izgalmas a koncepció. A Cube kihelyezett ide ilyen padokat, ez nagyon-nagyon innovatív. Először van fesztivál ilyen, ahol mosolyokat lehet fotózni, tehát ráülsz, odaülsz a kamera elé, befotózod magad, ahogy mosolyogsz, és föltöltöd, mert hogy a pad internetre van kötve, ez egy ilyen iPad, vagy nem tudom, mindegy. De hogy föl van kötve az internetre, fölmegy a mosolyod a gyűjteménybe, és onnantól 1000 forinttal a Foxconn támogatja a komáromi gyermekeket a gyermek otthonban, számítógépes sarkot építenek. És az a lényeg, hogy 5000 mosolyig szeretnének eljutni itt a gyűjtésben, most már közelítjük a 2600-at, és képzeld el, nem csak itt, hanem majd a Vízzene Virág Fesztiválon is lehet fényképeket feltölteni, illetve hogyha valaki otthonról akar csatlakozni, ez is megteti a mosoly.foxcom.hu oldalon.
2: Én azt hiszem, hogy mindent tökéletesen elmondtam. Előbb, amikor az iPadot mondtad, meg akartam említeni, hogy mögöttem fapad van, és szívesen leülnék már arra, megmondom, hogy kerekperecen már fájnak a térdeim.
3: Igen, itt állunk a fesztiválon, süt a nap, a hangulat nagyon nagy, de lehetséges, hogy lassan meglátogatjuk majd a babzsákos szekciót. Nem tudom, te abból még föl tudsz kelni?
2: Te igazából még megint megéheztem, mert kellene néznem oda a távol-keleti szekcióba. Meglátjuk.
3: Jó, csak nyugodtan.
2: Ja, babzsákból, most kapcsolok, mit kérdeztél? Most arra világítottál rá, hogy öreg vagy Tamás? Kösz, kösz! Andi, te még egy babzsákból?
3: Nem, én nem.
2: Babzsákból fel tudsz kelni simán?
3: Nehezen? Itt már Andi is.
2: Na, látod, ő is már nehezen. Nem. Te neked ez még simán megy. Persze, ilyen fit testalkattal.
3: Tegyük tisztába a dolgokat, tehát nem azt mondtam, hogy öreg vagy, hanem hogy öreges a mozgásod.
2: Jaj, köszönöm szépen. Ez sem rosszabb. Megmondom őszintén. Foxconn Fest, persze Komáromban. Tartsatok velünk.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hozza el gyermekét! A tini kedvenc sztár youtubere pörgeti fel a Richter tudományos sót Esztergomban.
2: Június 20-án szombaton rendezik meg az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális programját,
1: a Múzeumok Éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
2: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
1: a Richter tudományos show
2: programját,
1: a Múzeumok Éjszakáját. A nyár egyik legpesdítőbb eseményén Esztergomban 13 múzeum és látogatóközpont, valamint egy párkányi tárlat várja az érdeklődőket.
2: A rendezvény egyik legjobban várt hagyományos betét programja
1: a Richter tudományos show. A produkció idei szenzációja a

0: szombaton 21 órától. Érkezzenek időben!
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: teljesen véletlen, komolyan teljesen véletlen, ez mondjuk nem véletlen, de teljesen véletlen, hogy pont Rosé énekelt az előbb Bruno Mars-szal. Képzeld el!
1: Ó, én nagyon szeretem egyébként.
0: No, csak slágerek a Vízene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. A helyszín még mindig Komárom, itt vagyunk a Monostori erődben, a Foxconn Fest a terítéken, és kicsit beszélgetünk a távol-keleti parti részről, ahová tehetjük Rosét, akit az imént is emlegettem.
1: Kenichiro, na nézzük, határok nélkül zajlik a fesztivál, és itt is sok mindent ki lehet próbálni a közel-keleti részen. Például, hogyha valaki szeretne, akkor van origami workshop. Nekem régen volt ilyen origami, kicsit tudom mondani.
0: Na még egyszer.
1: Origami könyvem.
0: Na még egyszer.
1: Hát igazából kihajtogattam belőle a hajót, a sipkát, a repülőt, amit bárki a nélkül is, de a béka már nem ment.
0: Uh-huh. Na én ebben nem vagyok jó. Viszont jó vagyok kumihimó karkötő készítésben.
1: Hitelesen hangzott szádból, de egyébként most röhögsz, viszont itt megtanulhatod. Amúgy, amikor akkorák voltak a gyerekeid, akkor benne voltál ilyenekben? Tehát akkor mentél velük, meg fűztél, meg minden?
0: Igen, volt egy ilyen kis dobozka, tele volt mindenféle színű kis akármicsoda műanyag darabokkal, és azokat fűzögettük, pedig fiaim vannak.
1: Na, mert én most vagyok abban a korban, hogy karkötőket fűzünk, és...
0: Szerintem te 20 év múlva is karkötőt fogsz fűzni,
1: ja, ha itt lenne hajnal, akkor kipróbálnánk ezt is, de ami engem jobban érdekel...
0: De még előtte este lesz.
1: Ami engem jobban érdekel, az ázsiai szabadulószoba. Tehát, hogy alapból szeretem a műfajt, de itt ezt is ki lehet próbálni, úgyhogy én azzal fogok majd játszani, hogyha befejeztük ezt a megszólalást.
0: Ez annyit jelent, hogy mindenféle Bruce Lee-k ott állnak és lekaratéznak, szamuráj kardot csapkodnak. Nézd, neked ki kell onnan menekülnöd, vagy hasonlóra gondoljak?
1: Remélem, hogy nem. Viszont az evőpálcika versenyben szerintem tudnék nyerni. Anno képzeld el, én nagyon kövér gyerek voltam, és akkor a fogyókúrát úgy próbáltam ízítani otthon, hogy elkezdtem ilyen pálcikákkal enni. És annyira belejöttem, hogy már gyorsabban ettem bele, mint a kanállal. Szóval én ebben nagyon jó vagyok.
0: Őszinte ezek soha nem próbáltam. Nem? A rist simán felszedted vele a rist, nem így?
1: Bármit,
0: meg.
1: Bármit, és nagyon gyorsan. Tehát az volt, hogy az első két hétben tényleg kevesebbet ettem, mert tovább tartott, de nagyon bele lehet jönni ebbe.
0: Jó, figyelj, én ezt inkább hagyom, és tömöm magamba.
1: Jó, Andit, te vagy én veszem rá arra, hogy a K-pop tánctanításon részt vagyom.
0: Szerintem nem nagyon kell őt rávenni semmire, simán oda megy. Hát imádja a K-popot, beindul a K-pop muzsika, tudod, Stray Kids, bármi, amit ő szeret, neki a lába megindul, keze megindul, onnantól pedig már szerintem ő fogja tanítani az ott lévőket.
1: És egyébként, hogyha most oldalra pillantasz, akkor hova? Éppen látod a kínai dobsót ott a színpadon, éppen az zajlik. Nagyon látványos, csak egy kicsit eljöttünk, hogy hangban ne vigyél el a dolgokat, de amúgy lesz majd kínai oroszlán tánc is, ami az egyik legnagyobb látványosság szerintem.
0: Ez hasonlít valamiféle termékenységi tánchoz?
1: Hogyha te is részt veszel benne, remélem, hogy nem. Amúgy azon gondolkoztam, hogy most a kínai dobot mondtam, mert amúgy japán dob, bocs.
0: Nem figyelj, teljesen mindegy. Távol-kelet.
1: Viszont kínai az ételek terén, tánc. Ételek terén te vagy a jó. Úgyhogy nézd meg az étlapot. Én már nem bírok enni, jól laktam az amerikai részen, de a sült banán vaníliai fagyival...
0: Fú, ez nagyon jó. Hallod?
1: Az olyan európai jó. Gyomornak való.
0: Azt a... Fű, na, figyelj, jövök, szia, bentem, beszél, fejezd be, hello.
1: Egyél egy banh mit, egy baobunt, egy pattájt, egy sült rizst, egy kínai... Na jó, én is abban vagyom, mert...
0: mindet eszem, hello!
1: Foxconn Fest!

0: Foxconn Fest, itt beszélgetek az érkezőkkel, Petivel éppen. Peti, te mit dolgozol a cégnél?
1: Én a Material Processing Operation-nél dolgozom, azon belül, a cégen belül. Anyagokkal, mármint a... nem tudom, bocsánat, nem...
0: Semmi baj, Peti, ugye?
1: Igen.
0: Foxconn Festen vagyunk, itt érkezett be éppen Peti. Szia Peti, te mit dolgozol a cégnél?
1: Material processing részen dolgozok. Igazából mi dolgozunk fel az anyagokat, a rossz kieső dolgokat, és mi küldjük ki újra javításra. Igazából ennyi.
0: És jó a Foxconnál dolgozni?
1: Eddig igazából új vagyok, egész jó eddig, kb. Egy hónapja vagyok a cégnél.
2: Marian, hova szeretnétek?
0: Akkor te teljesen új vagy. Mi szólsz ez a családi naphoz? Nekem sose volt olyan munkahelyem, ahol Bagossy Brothers Company koncertet szerveznek.
1: Igazából tetszik. Nem dolgoztam még ilyen cégnél, ahol ilyen fesztivált csináltak volna.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük.
0: Foxconn Fest, itt vagyok egy nagyobb csapatnál. Csabi, ugye? Szia!
3: Nem, Kevin.
0: Kevin?
3: Kevin.
0: Bocsánat, a többiek Csabinak hívtak.
3: Csabi.
0: Csabi, szia Csabi.
3: Szia.
0: Na, ti mit dolgoztok a Foxconnál? Sziasztok!
4: Qualityn vagyok.
0: Ez mit jelent?
4: Hát minőségellenőr.
0: Minőségellenőr, és te, Kevin?
5: Én családtag vagyok.
0: Családtag, aki jöhetett. Milyen itt dolgozni?
4: Jó itt dolgozni, el vagyok.
0: És milyen lehet egy olyan cég munkatársának lenni, én ezen filózgatok, ahol tényleg ilyen koncerteket, családi napot szerveznek, amerikai kaják, közel-keleti kaják, aztán magyar kaják, koncertek, fellépők. Nekem sose volt ilyen munkahelyem.
4: Hát szerintem itt ebbe a megyébe, szerintem ez a legjobb.
0: Ez a legjobb. És mit vártok a mai programból leginkább?
5: Az utolsó koncerteket, a Bagossyt, akkor a Nótármérit, ugye. Körülbelül ennyit.
0: Van ez a mosolypont, ahol igazából lehet mosolyt küldeni, és cserébe 1000 forinttal támogatni a gyerekeket. Ti már befotózkodtatok?
4: Még nem.
0: Terveztek?
5: Tervezünk, így igaz.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól.
4: Köszönjük.
0: Lili és Babett éppen a közel-keleti színpadtól sétál felénk. Hogy érzitek magatokat?
6: Igazából nagyon jó minden, csak nagyon meleg van.
0: Ez a 32 fok kemény amúgy. Tesz úgy szintén?
6: Hát igen, nagyon meleg van.
0: Szegény, itt egy gipszel küzdesz, így még nehezebb lehet, nem?
6: Igen.
0: Mit dolgoztok a Foxconnál?
6: Ő anyukán dolgozik ott.
7: Kísérőként jöttünk.
0: És melyik programpontot várjátok leginkább?
7: Fú, szerintem talán a koncerteket majd később.
0: És itt a közel-keleti színpadnál mit néztetek, vagy mit csináltatok?
6: Hát igazából árnyékban voltunk.
7: Először ott a dobosokat néztük meg voltunk ezeken a kisebb programokon itt a gyerekekkel, igazából így nagyjából ennyi.
0: Szabaduló szobát néztétek már?
7: Időpontunk van már oda, szóval oda várunk.
0: Jó, van, remélem kijuttok, érezzétek jól magatokat, köszönöm.
6: Köszönjük szépen.
7: Köszönjük, szia.
0: Köszönöm. Déli Báb és Áron nálam, a Madár és Kisállat simogatónál. Áron, mit simogattál ezelőbb?
8: Összeigyelni.
0: Hát nem baj, egy vadászgörényt. Nagyon aranyos egyébként a kisállat, de ilyen nagy látogatói vagytok az ilyen állatsimogatóknak?
8: Hát ritkán, de igen.
0: Foxconnál dolgozol?
8: Nem, a párom dolgozik.
0: Nagyon komoly, hogy egy munkahely ilyen családi fesztivált teremt. Ez az első ilyen, ami részt veszek?
8: Nem, ez már a harmadik.
0: És mit vártok a legjobban, vagy mit szeretek ebben a legjobban? Hát, jó így dolgozni.
8: Biztos szeret a párom itt lenni, már 2 éve itt van, de egyébként mi a gyerekprogram miatt jöttünk, mert ők szeretnek játszani, igaz? Szólj bele nyugodtan!
0: Hasonlított a vadászgörény egy macskához, vagy egy kutyához? Milyen volt?
8: Hát a szőr egy kicsit durva a macskához képest, de igazából vadászgörénynek hasonlít.
0: Áron, csak bólogass a kedvemért, léci. Apa jó munkaerő?
8: Apa jó munkaerő?
0: Felvennéd őt a cégedbe? Úgy látom, igen. Nagyon szépen köszönöm nektek.
8: Nagyon szívesen.
0: Zolival beszélgetek a Foxconn Festen. Látom, hogy 2 kisgyerekkel és a pároddal vagytok itt. Jurassic World a srácon, ez engem már meggyőzött. Hogy érzitek magatokat?
9: Köszönjük szépen, nagyon jól érezzük magunkat.
0: Melyikötök dolgozik a Foxconnál?
9: Én dolgozok a Foxconnál. Én a Foxconn Cube területen dolgozok, mint quality technikus.
0: Akkor nektek köszönhetőek ezek a padok, ahol lehet mosolyfotót csinálni?
9: Mi csináljuk ezeket a padokat, igen.
0: És fotózkodtatok már mosolyért?
9: Persze, én a munkában már egyszer fotózkodtam, és majd itt a családdal is egyet fotózkodunk.
0: Jó a Foxconnál dolgozni?
9: Persze, nagyon jó.
0: És mit vártok ma a legjobban?
9: Hát ezt, hogy egy kicsike kis árnyék legyen, mert amúgy nagyon jó a program, nagyon jó ételek vannak, minden nagyon jó, csak nagyon meleg van.
0: Na hát ilyen a hangulat itt a Foxconn Festen. Mikor a

0: reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
2: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak Ház Bistro és Rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító.

0: Pénteken Tali.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Óvintézkedéseket javasolnak az állatvédők, új főigazgató irányítja a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet. Ivókutak is segítenek a nagy melegben Budapesten. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A kánikula idején alkalmazható legfontosabb állatvédelmi óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület pénteken. Közleményük szerint a nyári hőség nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is megviseli. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő folyadékellátás azonnali életveszélyes helyzetet okozhat. Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a kánikulában a hosszabb sétákat és a játékot érdemes a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzíteni. A forró aszfalt helyett lehetőség szerint füves területen, hogy ne szerezzenek égési sérüléseket az állatok. Hozzátették, fontos árnyékos helyet biztosítani az állatoknak, ahová a napsütés elől visszahúzódhatnak, valamint az is lényeges, hogy folyamatosan legyen friss, tiszta ivóvízük. Felhívták a figyelmet arra is, hogy soha nem szabad az állatokat parkolóautóban hagyni, még lehúzott ablak mellett sem. A hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása a Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI megkeresésére. Tájékoztatójuk szerint az ivókutak pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. Kitértek arra is, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter pénteken közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletében is meg kell újítani az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézetet irányította. Június 24-én és 25-én 23 óra 30 perctől másnap 4 óra 10-ig előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán környén. Az állomáson mindkét napon ez idő alatt tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek, a zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan terült idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Elérkezünk az utolsó órához. Sziasztok, ez a Forrás Rádió. Csak slágerekkel a nap 24 órájában. A mai délutánon pedig a délutáni csúcs című produkciónkban Komárom a célpont. A Foxconn Festen vagyunk Ádival egészen 7 óráig, tehát ebben az órában még tuti. Itt lesz Alok, Varsovsky Live, a BSV,

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Te a mosolyodat adod. A Foxconn lehetőséget teremt. A Foxconn együtt a mosolyokért programmal veletek között.

0: 5 millió forint összegyűjtése. Az adományból mind a 4 lakóotthonban modern számítógép sarok valósul meg az iskola kezdésre. Mosolyogj egy jó ügyért, készíts egy képet, oszd meg, és inspirálj másokat is a csatlakozásra. A te mosolyod is számít. Segíts most!
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok.
2: Forrás Rádió csak slágerekkel a nap 24 órájában. És most nem is akárhonnan, Komáromban, még mindig Foxconfestről.
3: Határon
2: elkörődben.
3: És az van, hogy a The Kingsmen triót halljátok a háttérben. Ők Elvis dalokat énekelnek, és egyébként szerintem roppantul jól. Elvis hangját is hozzák, meg a stílust is ide varázsolják, vizuálisan is klassz a látvány, és ki ne hallgatna szívesen az amerikai részen Elvis dalokat.
2: Megkaptam az alkoholmentes, tiszta vizemet.
3: Aha, te
2: köszönöm,
3: még bízol
2: Andiban?
3: Bízol Andiban?
2: Andinak. Köszi, Andi, a vizet, köszi.
3: Mit kevertél bele?
2: Ja, kérdej, nyugodtan.
4: Igazán nincs, mit megszenvedtem érte.
2: Harcolni kellett? Ó, figyelj, mit megteszem, Andi, értünk.
3: Na. Figyelj, ha akarod, küldünk neked egy Love Me Tender-t. Most csak az kell innen a színpadon nekem még.
2: Love Me Tender, Love Me Tender.
3: És csak a hangod miatt említél énekes. Jó, na.
2: Nem, arcom miatt sem.
3: Akkor beszéljünk a tényekről, mert hogy vannak itt szigorú tények, ugye szépen lassan érkeznek be a vendégek, és most már átléptük a 2800-as vendégszámot idebent. Nagyjából olyan 4000, kicsit több mint 4000 emberre számíthatunk, és mindenképpen rekordról beszélünk már most, de ezt még döntögetjük majd. Ez a legnagyobb fesztivál, amit eddig a Foxconn szervezett.
2: És lesz ennél nagyobb, mert azt mondták, hogy simán nyilván felül fogják jövőre überelni a történetet. Én simán elhiszem, megmondom, Kerekperec, elhiszem nekik.
3: És még mindig lehet mosolyogni egy jó ügyért, a mosoly.foxconn.hu oldalon te is beszállhatsz otthonról.
2: Várjál, mosolyog rám. Utalom a lóvét neked, jó csávó?
3: Ne nekem utald, a komáromi gyermekotthonba
2: utald. Van pénz lóvéra, meg van pénz mosolyra, tudod?
3: Oda utald, mert mindenki, aki feltölt egy mosolyt, az a mosolyával fizet. Képzeljétek el, hogy ezt 1000 forintra váltja a Foxconn, és elküldje a gyerekeknek, és ott lesz olyan informatikai sarok, hogy gyakorlatilag a gyerekek mindent a legmodernebb eszközökről tanulhatnak meg, és ez nagyon klassz, mert ők rászorulók. Összesen 5000 mosolyig megyünk, és az azt jelenti, hogy 5 millió forintot szeretnénk összegyűjteni ide a komáromi rászoruló gyermekeknek.
2: Arra gondoltam, hogy ma hazamegyek, akkor elmegyek az Aldiba, nem lehetne, hogy a pénztárnál én csak mosolygom.
3: Vagy mi lenne,
2: hogy hogyha... azzal fizetek?
3: Mi lenne, de csak egy ezrest várjál. Össze kell szedned 10 embert, és mind a 10 mosolyog, akkor már megvan a vacsid.
2: Simán hozom a szomszédaimat, olyan szépen tudnak mosolyogni. Ho-ho.
3: Figyelj, szerintem próbáld meg, és aztán reggel kihozunk abból a hátsó szobából, tudod, ahol ellenőrzik az embereket. Lehet, hogy elmegyek egy ilyen mosolygyűjtő körútra amúgy, mert...
2: Most?
3: Aha, mert hogy mi lenne, hogyha begyűjteném emberek mosolyát? Itt vannak mögöttünk ezek a tök jó padok, a Cube-ok. Már találkoztam egy fejlesztővel is, képzeld el, és ők hozták ezt létre. Ez úgy működik, hogy itt a padra leülsz, mosolyogsz, és már cseng is a pénz a gyerekek számláján. Jó, ezt otthonról is megteheted, még egyszer elmondom, mosoly.foxconn.hu, de ezek a padok nekem bejönnek.
2: Mindezt állt itt Komáromban, a Monostori erődben, hát persze, hogy a Fox.

0: Forrás Rádiót hallgatod, a Foxconn Festről jelentkezünk be, és itt van már velem dr. Tálos Péter, az alelnök. Szia, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Szia.
0: Mi volt az első, amikor bejöttél, és így megláttad, és megörültél neki?
1: A sok ember. Annak örülök, hogy nagyon sokan már itt vannak velünk, több mint 2700-an már megérkeztek, és várunk még egy nagyjából 1500 embert.
0: És hogyha már ezt mondod, akkor hadd emeljem ki, hogy ez minden idők legnagyobb Foxconn fesztje, és alapvetően minden eddigi számot felül múltatok, ami azért nagyon klassz, mert ez a munkatársakra is vonatkozik.
1: Ez így van. Nem csak Foxconn fest számokban múltunk felül eddig mindent, hanem most már elmondhatom, hogy a tavalyi árbevételünk is minden idők legmagasabb árbevételét értük el. Most már ugye nyilvános az adat, úgyhogy beszéltek róla, hogy az ország 5 legnagyobb árbevételű cége közé kerültünk.
0: És hogyha már a növekedésekről beszélgetünk, akkor azt is kiemelném, hogy több mint 2000 fő szervezetté nőttétek ki magatokat mindössze néhány év alatt. Mi a titok?
1: Hát azért ez nem néhány év volt, ugye Foxconnnak nagyon hosszú hagyománya van itt, és voltunk mi itt sok ezer már, de igen, most újra 2500 fő fölött vagyunk.
0: Mi a recept, vagy csak néhány hozzávaló, mert én azt látom, az előbb mentem körbe és beszélgettem itteni fesztiválozókkal, hogy 5-ből 5-en szeretnek itt dolgozni, tehát valamit tudtok?
1: Hát köszönöm, hogyha ezt így látod. De én nekem nagyon örülök. Ez nem egy könnyű munkahely, ettől függetlenül, itt mindenki nagyon keményen dolgozik, és az, hogy ennek ellenére szeretik ezt, az azt jelenti, hogy valamit a kollégák jól csinálnak. Az biztos, hogy ez egy stabil cég, óriási növekedésben vagyunk, folyamatosan bővülünk, és egyre több embernek tudunk munkát adni, aminek nagyon örülünk.
0: És egyébként az innováció az egyik kulcs, amiről beszélgettünk már itt kollégáddal, Németh Gáborral. Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt évekből? Tudom, nehéz így egy dolgot kiemelni, de azért biztos egy ilyen családi napon azért értékeled a dolgokat a fejedben.
1: Nagyon sok mindenre büszke vagyok. Elsősorban a kollégákra vagyok büszke, hogy ezt az őrületes és dinamikus növekedést, aminek a részesei vagyunk az elmúlt években, ezt segítették végigcsinálni, megvalósítani, hiszen amikor megnőnek a megrendelések, megnőnek az igények a termékeinkre, akkor kell, hogy a szervezet is képes legyen ezeket a megnőket igényeket kielégítse, vagy kielégíteni, és ezek a fiúk, lányok, ezek bizony ezt megtették.
0: Hogy látod a szervezet jövőjét? Tehát mondtad, hogy a növekedést hát elég jól beindítottátok, és folytatjátok is, de hogy a szervezet jövője tekintetében mi az, amivel mondjuk elégedetlenél egy év múlva, vagy 10 év múlva?
1: Ez a szervezet, ez él 2004 óta itt Komáromban. Hogyha 10 év múlva is nagy vállalat leszünk, és normális munkahelyet tudunk biztosítani több ezer embernek, és hozzá tudunk járulni a magyar gazdasághoz szignifikánsan, akkor azt gondolom, hogy az egy komoly siker.
0: Mindenkitől megkérdezem a csapatból, te mit vársz itt ma a legjobban? Melyik programot, melyik ételt, melyik koncertet?
1: Nincsenek különös elvárásaim. Én azt várom legjobban, hogy a kollégák, akik itt vannak, azok élvezzék ezt a szép napot.
0: Egyébként ilyenkor ki tudsz kapcsolni? Gondolom, hogy azért rengeteg munka van, folyton pörög az agyad, de ilyenkor már a szervezés után talán tudsz egy kicsit kiengedni.
1: Hát ennek a szervezésében nem vettem részt, én ma is elsősorban a termeléssel foglalkoztam. Nyilván igyekszem kikapcsolni, ez általában nekem szokott is menni.
0: Engedd meg, hogy gratuláljunk, ez az egész, ez a legnagyobb területen a legnagyobb fesztivál, folyamatos növekedés, és jó hangulat ez a Foxconn Fest. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk beszélgetni. A Foxconn alelnökével beszélgettem dr. Tálos Péterrel.
1: Köszönöm szépen, szia!

hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

0: Itt vagyunk a Foxconn Festen, a Forrás Rádió bejelentkezését halljátok, és megérkezett hozzám Egri Péter, a Mystery Gang frontembere. Köszönöm, hogy meglátogattál minket.
1: Szia, nagy örömmel tettem, üdvözlöm a kedves hallgatókat ebbe a gyönyörű meleg nyár elő időben.
0: Ezzel szoktam kezdeni, hogy amikor bejönnek a vendégeink ide a fesztiválra, akkor mi az első, ami szemet szúr? Neked mi volt az első, amit megláttál és megörültél neki?
1: Hát mi a zenekarra nagyon szeretjük ezt a komáromi erődöt. Az elmúlt években számtalanszor játszottunk itt, és mindig valahogy megdobogtatja a szívünket a történelem közelsége vagy távolsága, ez a gyönyörű hangulat, meg ahogy bejöttünk ennyi ember ilyen jó hangulatba, ilyen jó időbe, egyből megdobogott a szívünk. Én a kocsiba többnyire végig alszom az utazást, így most is így volt, de az erőd kapujába ébredtem, és nagyon nagy örömemre szolgál, hogy újra itt lehetünk az erődben, imádjuk.
0: Volt már szerencséd megnézni itt az amerikai zónát, az amerikai szekciót, van itt barbecue, mindenféle
1: különlegeségek. Jaj, de jó, most érkeztünk, meg fogjuk tenni mindenképp, nagyon jó, szeretjük ezt az amerikai hangulatot, ugye közel áll hozzánk nagyon.
0: Hát egyébként, amikor én legutóbb Mystery Gang bulin voltam, én nekem az volt egy baromi nagy élmény, hogy felmentek hárman a színpadra, és felszántjátok. Tehát, hogy itt tényleg semmi playback, semmi CD, semmi bejátszó, csak a rock and roll.
1: Ja, hát ez így van, de igazából gyerekkori álmot váltunk vele valóra. Elég kisgyerekek voltunk, amikor ezt megálmodtuk. Olyan nagy sikerekre nem is számítottunk, amik aztán később jöttek, hogy a nagy operenciás tengeren túl is az Amerikában ennek a zenének az otthonában is sikereket tudjunk elérni ezzel a trióval így hárman.
0: Ugye az MTV leadta egy teljes koncertfelvételeteket. Igen. Azt ti harcoltátok ki, vagy egyszerűen megtaláltak titeket?
1: Jött a megkeresés, az egy nagyon érdekes dolog volt, és akkor meghívtak minket New Yorkba ennek kapcsán játszani, hogy MTV koncert lesz. Azt hittem először, hogy valaki hülyéskedik, de ezzel indult az amerikai karrierünk, de minden ennek az volt az előzménye minden ilyennek, hogy az internetre föltettük egy lemezünket teljesen ingyen meghallgathatóvá mindenki számára, és valahogy utána jöttek ezek a dolgok.
0: Azóta mi nem találkoztunk személyesen, de akarok gratulálni még a 2020-as Los Angeles-i American Music Awards díjhoz, az is fantasztikus.
1: Igen.
0: És bekerültetek a top 25 legjobb nemzetközi rockabilly dalba. Az engem nagyon érdekel, hogy jól tippelem, hogy ti szinte híresebbek vagytok külföldön, mint Magyarországon?
1: Hát ebbe a rockabilly vonalba mondhatnók, igen, talán ezt talán érdemel lehet így fogalmazni. Igen, nemrég megjelent egy 25 dalból álló amerikai válogatás a legmenőbb 2020 éveknek a nemzetközi rockabilly előadóiból. Hát ennek a nagy része az ugye amerikai, mert ugye amerikai maga a műfaj, és amikor ez megjelent, akkor éppen negyedszer léptünk fel a világ legnagyobb rockabilly találkozóján, a Viva Las Vegas Rockabilly Weekenden, Las Vegas, Nevada államban, és akkor erre a lemezre, ami 25 dalból áll, ezen mondjuk ez nem sorrendszerű felsorolás, de az ötödik a miénk, a Boogie Woogie Mad Men.
0: Ez tényleg fantasztikus.
1: Mégiscsak jelent valamit, úgyhogy ennek nagyon örültünk.
0: 3 éves a kislányom, úgyhogy a sárga feketéről hála a Grillus Dánielnek, köszönöm szépen. A Tigris jut eszembe, meg a ti lemezetek. Beszéljünk ez utóbbiról.
1: Igen, a sárga fekete lemez, a White 50s Nights, a vad 50-es évek éjszakáit, ragadom meg az alkalmat, imádom ezt a lemezt, jó kis autentikus stílusa van, és hogy ez a lemez bakeliten is megjelent, sőt aranylemezzé vált, itt is megragadom a lehetőséget, hogy a kedves közönségnek ezt megköszönjem nagy tisztelettel. Köszönöm szépen.
0: Itt a Foxconn Festen mire számíthatunk tőletek?
1: Most érdekes lesz, mert hoztunk már egy-két olyan új dalt, ami a következő lemezünkön fog megjelenni. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes, ilyen még amerikai western hangulatot árasztó jó kis kemény rockabilly dalok.
0: És jól sejtem, ugye, hogy ti így egymásra kacsintotok közben, és hogyha valamit úgy kíván a közönség, akkor úgy játszátok.
1: Sose írok műsort előre, hanem van a 20 akárhány évünk.

0: A zenei munkássága, és mindig a koncerten pillanatilag döntöm el, hogy melyik dalt játsszuk, hogy gyorsan oda szólok a fiúknak, hogy mit, I got boogie, oké, és már kezdjük is. Valahogy ez fontos, hogy a közönség meg a környezet mit sugal.
1: Hát én nagyon várom a ma esti koncertet, addig egyetek valami finomat ott az amerikai grillsütőknél, szerintem biztos találtok valami jót. Egri Péter a Mr. Igenkből nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon megtiszteltél, köszönöm szépen.

0: Jani itt a Forráson, ha elmegyek címmel. Hát lassan én is elmegyek majd hazafelé, mert hogy igazából nem sokára véget ér a program. A Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádióját hallgatjátok, jelen pillanatban Komáromból, de már nem sokáig a Foxon. Foxcom Festen vagyunk, hát ez ennyire nehéz összetétel, hallod?
1: Figyelj, most amíg itt a zenék szóltak, én mentem egy kört, és megnéztem ezt a Rodóbikát. Én nem hiszem, hogy sokáig fennmaradnánk rajta, de van mellett egy ilyen hatalmas fal, falat is lehet mászni. Szóval lehet, hogy te hazamész, de én onnan fentről fogok integetni.
0: Ez a falmászós, ez a kapaszkodós történet?
1: Aha, és tök magas. Hát lebb falmászó fal.
0: Jönnek ez a neve?
1: Csak én
0: falmászó.
1: The Wall. Hát mert amerikai részem van. Na,
0: igen, szóval... nekem azt tetszik, egyszer mentem, és egész ügyesen mentem felfelé, képzeld el, nagy súlyom, és bocsánat, nagy súlyom és öregségem, csak hogy még mielőtt megszólnád, ellenére ügyesen ragadtam meg a kis kapaszkodókat, így tyú-tyú-tyú-tyú mentem.
1: Volt alattad medve?
0: Spider-Man.
1: Tessék? Volt alattad medve?
0: Nem.
1: Nem, mert itt van egy bika alattad, tehát csak hogy fenyegetőbb
0: legyen. Nekem nem kell ösztönzéskép medve, ne viccelj, simán. Tyú.
1: A Tati Spider-Man az éterben, jól
0: igen.
1: Van. Na figyelj, hát mondjak
0: számokat.
1: Hát itt
0: ilyesztó, szoktam mondani Roland, bocsáss.
1: A Rolandnak üzenem innen, hogyha hallgat minket, hogy vannak itt ilyen tök jó gólyalábasok, akik itt mászkálnak, tök magasak.
0: Igen.
1: És hogyha mondjuk egy ilyet kipróbálnál Roland, akkor kb. Olyan magas lehetnél, mint mi.
0: Így van, és akkor nem kéne mindig felnézned ránk.
1: Na, és akkor most, hogy a tesztszégyenítős rovatunk a végéhez közelít, elmesélem, hogy milyen fantasztikus számok érkeztek, és ez nem azt jelenti, hogy ez a vége, mert még mindig állnak kint, és még mindig jönnek, de képzeld el, hogy már majdnem 3500-an bejöttek ide a Foxcom Festre.
0: De egyébként látszik is, rengetegen vannak, tényleg, sétálgatnak itt az emberek.
1: És gyűjtjük a mosolyokat, az Együtt a Mosolyokért program még tart, ott a 2700-at ostromoljuk, egyébként a mosoly.foxcom.hu oldalon ti is részt vehettek ebben, annyi a lényeg, hogy feltöltsetek egy mosolyt, és akkor a komáromi gyermektábor fiataljai kapnak egy ezrest a mosolyotokért, amikből számítógépek lesznek.
0: Ez egy nagyon jó kezdeményezés.
1: Amúgy szerintem,
0: mondom, kerekperec.
1: Szerintem ez az egyik legnagyobb dolog, és az oktatók is kapnak, ehhez nem jutnának hozzá. 5000 mosoly a cél, szóval még gyűjtsetek. A Vízzene Virágfesztiválon is lehet majd ilyeneket bezsebelni. No, hát még egy dolgot hadd emeljek ki, aztán utána szerintem szépen lassan mi innen elköszönünk, és átadjuk magunkat.
0: Igazából szerintem nem csak egy dolgot kellene kiemeljünk, mert itt rengeteg program van még előttünk.
1: Hát figyelj, én a kedvencemet akartam, a nagy színpadot.
0: Hát gondoltam.
1: Akkor mondd a többit körülötte, és akkor én a végére hagyom a csúcsdíszt.
0: Oké. Na hát például a mosoly színpad egészen hajnal 2 óráig várja az odalátogatókat, például DJ Kőszegivel és Nótár Mérivel.
1: Úgy, és hát az ételekből nem fogytak ki, úgy látom az italokból nem fogytak ki, úgyhogy a koncertre is marad mivel kocintani, ugyanis jön a nagy színpadra 21 órától a Bagosi Brothers Company. Hú, de nagyon várjuk már őket.
0: Ez én voltam.
1: Szép volt.
0: Köszi szépen. Köszi.
1: Van egy ház, hú, de várom.
0: Tanulékony szörnyeteg vagyok.
1: Na, jól csinálod, nagyon jól csinálod. Jó, hát a hangulat egyre nagyobb, tényleg annyian vagyunk most már, és hát hogyha nekem össze kell foglalnom ezt az egészet, amit ma itt megéltem, akkor azt mondom, hogy hangulat frontján tényleg ott járunk, mint egy nagyobb országos fesztivál, mindez pedig igazából a Foxcom rendezvénye, szóval le a kalappal a cég előtt. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk, és egy nagy tapsot nekik is. Ja, és még egy simogattam vadászgörényt. Na jó, nem, de fotóztam, hogy mások simogatják. Ilyeneket is lehet itt.
0: Gyere, ha jó, ide engem is megsimogathatsz. Vadász Tamást.
1: Na, van bennetek közös, de...
0: Köszi.
1: Ebbe most nem megyünk bele. Na jó, Tomi, szerintem bulizzunk, falatozzunk, a Forrás Rádió hallgatóinak pedig további jó rádiózást kívánunk.
0: Irány az amerikai rész, ott teszünk?
1: Amerikai rész, nekem smash
0: Andita
1: burger.
0: Amerikai?
1: Andi amerikai?
0: Andi is amerikai.
1: Mangó szósz, te valami hamburger?
0: Á, valami hamburgeres történet lesz, az tuti.
1: Jól van, Zimmerer Tomi és Rédl Ádám vagyunk.
0: Voltunk, és leszünk
1: majd
0: is.
1: Ó, földön, vízen, levegőben. És hát találkozunk majd fesztiválon is, jövő héten a Vízzene Virágfesztiválon, meg amúgy is az éterben, ahogy megszokhattatok, hallgassátok a Forrást. Sziasztok!
0: Én még maradok, mert hogy

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Forrás Rádió, mindig veled! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 7 óra előtt, szép estét kívánok! Hétfőn kezdődik a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, érkezik az év első nagy hőhullám, a szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Érkezik az év első nagy hőhulláma, a szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását, tették hozzá. A rendőrök június 9-e és 17-e között 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közleményben felidézték, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, köztük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekmény elkövetésén, egy másikat kábítószer birtoklásán értek. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal honlapján közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túra útvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén, a vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. Forgalomkorlátozások és parkoló lezárás lesz Tatán a Vízzenevirág Fesztivál miatt. A fesztivál előkészületei okán a rendelő intézet előtti parkolót június 23-ától lezárják. Kérik, hogy a parkolót legkésőbb június 22-én hétfő éjfélig hagyják el. A betegek ez idő alatt a művelődési ház parkolóját használhatják. Útlezárások várhatók június 24-től június 30-áig, majd utca, Keszthelyi utca, Magyari Zoltán Művelődési Központ és a Szimpatika Gyógyszertár környék Várkanyar. Június 25-től június 29-éig Hősök tere, Kastélytér, Fazekas utca, Kastélytér. Kérik, hogy indulás előtt tervezzék meg útvonalukat és számoljanak a megnövekedett forgalommal. A lakosság türelmét és megértését kérik.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka nyugat csillagfényes idővel lehet számolni. Szombaton még melegebb időre készülhetünk. Napsütéses nyári napunk lesz, délután szaporodó, tornyosuló komoly felhőzettel. Az este folyamán és az éjszaka első felében majd kipattanhatnak helyi záporok, zivatargócok. A hőmérséklet holnap reggel 18, délután pedig 35 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Éten az a díja is jó, hogy a három korty. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok kedvenceit, és ne felejtjétek, jön ám a visszatek rovat is. Itt lesz Calvin Harris és a Summer. Találkozhatok majd ESB-vel is a Light Session 2 órájában, ma tuti, hogy jött hozom 8 és 10 óra között. Előtte itt lesz Eva Max, akinek köszönhetjük a Kings and Queens című nagy klasszikot, na meg találkozhatsz Brad Pittel is, aki rózsaszín ballon kabátban vacsorázott a barátnőjével. No, lehet, hogy ez volt legfölül, vagy valamikor ez lehet, hogy mint a fehér volt, csak átszíneződött, vagy lehet, hogy direkt, na kiderülnek nem sokára a részletek. Addig pedig legjobbjaink a BSV, Biolex és Lab közös, no meg Alok és James Arthur, mert hogy a Work With My Love ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

A 18. Ed Sheeran szólt az Azizam. Te a chartert hallgatod, ma a Dance Chart alaporondom. Hölgyek, urak, Brad Pitt és barátnője Inés de Ramón újra együtt mutatkozott a nyilvánosság előtt. A pár szombat este egy elegáns vacsorára érkezett Párizs egyik legismertebb éttermébe. A 62 éves Oscar díjas színész mosolyogva köszöntötte a helyszínen várakozó fotósokat és rajongókat, míg Inés valamivel később érkezett meg. Brad amúgy egy feltűnő rózsaszín árnyalatokra épülő szedben jelent meg, púder rózsaszín ballonkabátot viselt, hozzáillő ingel, elegáns nadrággal és velúr csizmával. Nos, ha úgy gondoljuk, hogy hozzáillő ing volt, és úgy gondoljuk, hogy elegáns, akkor meg miért kötnénk bele a púder rózsaszín ballonkabátjába? Jó néz ki? Még így 62 évesen is. Dash és Young Fly, a közösük az Oh Mama. Na ez érkezik már is a klubok legjobb.

Igen, ez volt a Forever Young, te a Forrás Rádió, bennem pedig a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. No, de kanyarodjunk vissza Eva Maxhez. Nos, biztos észrevettétek, hogy ő volt az idei FIFA foci világbajnokság hivatalos visszaszámláló koncertjének a fő fellépője Los Angelesben. Nos, ha ez még nem lenne elég, az énekesnő megerősítette, hogy a dögös amerikai rapperrel, Biával közösen hozták össze a világbajnokság hivatalos albumának legnagyobb durranását, az Energy című dalt. Bár ugye most minden a futballról szól, a rajongók mégis kiszúrták, hogy Eva folyamatosan extravagáns művészi ruhákban pózol az Instán, és a bennfentesek szerint a sportőrület lecsengése után azonnal a nyakunkba zúdítja a vadonatúj stúdió albumát. Hát erre kíváncsi leszek. Lady Gaga-ra is, mert hogy most éppen az Abrakadabrával jelentkezik. Klubok legjobbjai közt a 13.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Forrás Rádió, mindig veled! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Onban 8 óra van, szép estét kívánok! A szénmonoxid a nyári hónapokban is komoly veszélyt jelenthet. Ingyenes egészségügyi szűrőnapot rendeztek a Tatabányai Kórházban. A focilabdájé volt a főszerep Vértes Somlón. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. június 19-én pénteken. A szénmonoxid nem csak a fűtési szezonban, hanem a nyári hónapokban is komoly veszélyt jelenthet. Erre hívja fel a figyelmet a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vármegyei adatok szerint 2025. januárja és júniusa között 10 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid szivárgás miatt, míg 2026-ban ugyanezen időszak alatt már 13 eset történt. Ez azt jelenti, hogy idén már több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a szénmonoxid színtelen és szagtalan gáz, ezért különösen veszélyes. Belélegzése rövid időn belül rosszul létet, eszméletvesztést, súlyos esetben akár halált is okozhat. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a szénmonoxid kizárólag télen jelent kockázatot, azonban nyáron is kialakulhatnak veszélyes helyzetek. A nagy melegben úgynevezett légdugó alakulhat ki a kéményben, ilyenkor a napsütés hatására a kémény külső része felmeleg, miközben a belső szakasz hűvösebb marad. Ennek következtében a füstgáz nem tud megfelelően távozni, visszaáramolhat a lakótérbe, ami szénmonoxid képződéséhez vezethet akár egy vízmelegítő használata során is. A katasztrófavédelem ezért azt javasolja, hogy minden olyan háztartásban, ahol nyílt égésterű berendezés működik, szereljenek fel szénmonoxid érzékelőt. A készülék viszonylag alacsony költséggel beszerezhető, ugyanakkor hosszú éveken át hozzájárulhat az otthon biztonságához. A hatóság felhívja a figyelmet arra is, hogy csak megbízható, bevizsgált készüléket érdemes vásárolni, amelyek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el, írja a dorogimedence.hu. Ingyenes egészségügyi szűrőnapot rendeztek a Tatabányai Szent Borbála Kórházban. Dr. Virág József, a kórház főigazgatója, a szűrések jelentőségéről beszélt rádiónknak.
3: Nagyon fontosnak tartjuk a szűrővizsgálatokat, nem csak mint orvos-onkológusként is, hiszen olyan súlyos, daganatos megbetegedések a szűrések által korai stádiumban felismerhetővé válnak, amelyek után kezelhetőkké válhatnak, és ezáltal elkerülhetők ezeknek a megbetegedéseknek a előre haladása is. Ez a nap is a betegekről szól. Szeretnénk egy figyelemfelkeltést a lakosság részére közvetíteni, hogy minél többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon. Ugye a szűrővizsgálatok ez egy komplex történet, egyrészt hogy az onkológiai szűrések, ahova a behívó levelek vannak sajnálatosan, ami mindig nem olyan számban vesznek részt a polgárok, amely megkívánná, és ezért szeretnénk kérni ezáltal is a szűrésre behívott polgárokat, hogy vegyenek részt rajta. Illetve a másik, hogy az általános szűrővizsgálatok, amelyek a mai napon is megtalálhatók, például a magas vérnyomás, cukorbetegség, testtömegindex, és nagyon fontos a mai világban a pszichológiai szűrés, a mentális egészség, hiszen ez a felgyorsult világunkban körülvesz minket, hogy ezáltal is olyan betegségeket tudunk kiszűrni, ami hosszú távon mondjuk kezelhető, például egy magas vérnyomás vagy cukorbetegség, illetve tanácsokkal tudjuk ellátni a pacienseket hosszú távon. Rendkívül vegyes az összetétel, például a szűrésre behívottak közül, ugye most most már a harmadik nagy népegészségügyi szűrés, a vastagbélrák szűrésre is igen kevesen jelentkeznek, amely 50-70 év közötti korosztályt érint. Én azt gondolom, hogy a megfelelő edukációval, folyamatos reklámozással és az üzenet közvetítésével minden korosztályt meg kell szólítanunk, hiszen minél fiatalabb paciensekhez, polgárokhoz eljut az üzenet, ott úgy egy életmódváltozást is be tud iktatni azáltal, hogy olyan egészséges életmódot éljen, hogy ezek a megbetegedések előfordulása alacsony szinten lehessen tartani.
2: A tartós szárazság miatt jelentősen csökkent a tatai Cseketó vízszintje, amely jelenleg mintegy fél méterrel marad el az üzemi szinttől, számolt be róla a kemma.hu. A szakemberek szerint az aszály nem csak a vízmennyiséget csökkenti, hanem a tó oxigén ellátását is veszélyezteti, ami a halállomány számára jelenthet problémát. A helyzet javítása érdekében a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület két vízforgató berendezést üzemeltet a tavon. A MOHOZ támogatásával beszerzett eszközök a víz oxigén tartalmát növelését segítik elő. Az egyesület szerint a berendezések enyhíthetik az aszály kedvezőtlen hatásait. A hosszú távú megoldást azonban továbbra is a vízpotlás és a csapadékosabb időjárás jelentheti. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Komáromi Vivace Zenei Egyesület, amely a jubileum alkalmából a Győri Filharmonikus Zenekart látta vendégül a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban. A nagyszámú közönséget Pálfiné Nyikus Zita, az egyesület elnöke köszöntötte, majd ünnepi beszédet mondott Zsédenyiné Horváth Krisztina, önkormányzati képviselő, a Petőfi Sándor Művelődési Ház szakmai vezetője. A jubileumi koncerten Mozart, Haydn és Vivaldi művei is felcsendültek, amelyek emlékezetes zenei élményt nyújtottak a közönség számára. Pálfiné Nyikus Zita elmondta, hogy az elmúlt 3 évtized során számos neves művész és együttes fogadta el meghívásukat és adott koncertet a komáromi zenekedvelőknek. Hozzátette, az egyesület annak idején azért jött létre, mert a városban mindig is jelentős igény mutatkozott a komoly zene iránt, amelynek az alapító tagok szerettek volna méltó teret biztosítani. A Vivace Zenei Egyesület célja a jövőben is változatlan, igényes, magas színvonalú komoly zenei programok szervezése a komáromi közönség számára, valamint a klasszikus zene minél szélesebb körű népszerűsítése, olvasható Komárom honlapján. Mozdítsd meg környezetet címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kresztesztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral. Vidám gurulásra és közös élményekre hívják a családokat június 20-án Esztergomban a Mesekuckó játszótéren. A délelőtt fénypontja a kis motoros felvonulás, amely 11 órakor indul, ezért érdemes otthonról hozni a kis motort, biciklit vagy rollert. A felvonulás előtt és után játékos feladatok, ügyességi kihívások várják a gyerekeket. A jó hangulatról a Hangemberek zenekar gondoskodik, így a mozgás és a játék mellett zene is színesíti a programot. A délelőtt 5-10 órakor kezdődő program ingyenes. És végezetül sport, a focilabdájé volt a főszerep június 6-án Vértes Somlón, ahol kicsiknek és nagyoknak a községi sportkör 8 évtizedes fennállása alkalmából 5 korosztályban rendeztek jubileumi kupákat. A megmérettetésekre a Kecskét partner kapcsolatának köszönhetően osztrák csapatok is érkeztek. Nagyjából 6 óra alatt 36 mérkőzést vívtak a csapatok, olvasható a vértessomló.hu oldalon, ahol a részletes eredményeket is megtalálják. A hírperceket Nemes Kittitől hallották. 2026. június 19-én pénteken további kellemes rádiózást kívánok.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

9. héten Rosé és Bruno Mars, itt volt az Apathy. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, péntek lévén a klubok legjobbjait hozom el egészen 8 óráig. Köszönöm, hogy itt vagytok. Érkezik majd a ESB is, a Light Session 2 óráját tőle kapjátok. Jön a Visszatek rovat Calvin Harris-szel, itt lesz a Summer. Addig pedig legjobbjainkat dobom, BB Rexát és a Fate lesz mindjárt, Adam Port pedig most kezd a Move-val, mert hogy a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózok. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

0: A 8. Bibi Rexa a Faithless-szel, a New Religion szólt, a 7. pedig a Hurts és Purple Disco Machine Collab Wonderful Life volt a tiétek. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, maradjatok, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, ez van ugye ma. Repüljünk 2014-ig, abban az évben ezen a héten Calvin Harris dala volt az első, ime itt a Summer.
1: Forrás Charter, most a Forrás Rádióban.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

A negyedik a héten Accent, Sara és Misha Miller közöse a Don't Leave. Ez a Forrás Rádió, benne a Charter. Köszönöm, hogy itt vagytok és velem tartotok. Ugye tudjátok, hogy milyen utánam minden hétköznap. Hát persze, hogy mix műsor, ez pedig nem más, mint a Light Session. Hétfőn DJ Bólival, kedden DJ Yellow, aztán Spy the Ghost, DJ Major Gabe, a mai napon pedig ESB lesz a tiétek. Vasárnaponként pedig persze, hogy BRK-val találkoztok 8 és 10 óra között. Utána pedig jön Norbert van Dale a Launch Session-nel. Na és ott a szombat, a Saturday Live Session a terítéken 8 és 10 óra között DJ Hubikkal, az aktuális vendégeket pedig mindig a közösségi felületeinken találjátok majd, utána pedig a Club Session-t, igen, 10 és éjfél között, például Robin Schulz-al. ATV Topic E7S, a közös a Your Love

dalok között néha megszólal a műsorvezető is. Ő Tamás, a Zimmerer. Fura neve van, de legalább megjegyzitek. Tehát Zimmerer.

0: figyelmeteket 6 és 8 óra között a Forrás Chartert, ma éppen a Dance Chart alaporondon hallottad. Hétfőn jelentkezem ezzel a programmal újra, akkor majd az európai kedvenceket kapjátok meg. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában ESB lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, aztán 7-től pedig indul majd a szombat délelőtti program. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek. Ciao, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!
2: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsor.

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
1: Még egy órán át.
0: Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: I want you to stay. I want you to stay.

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

lennék veled fixel. Te XS vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas. Na,

0: szamú napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina! Na pucsol!

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel